marad a lenyomata, a kékes indigó, meg a billegő hintaló alatt a pók az indokon, túli bent lakó. Pereg az életmozi, halad a

elment minden bánt, hogy maradsz szeretet. Tegnap még vigécem, ma már az órámat szerelem. Egyedül már nem jó, csak úgy, hogyha veled. Ha lehúnyom a szememet, új világba kelek veled, veled én. Ez már nem jó, túl gyors a tempó. Büszkeségem vetközteti le a közös szempont. Csak engedd ki, mi fáj, és a harag tova lépel. De ha nem mondod, mi a bajod, még azt hiszem, hogy nincsen. Mert tudod, hogy evidens, bennem él, él. Egy a világunk, a sok kicsit, te meg én. Nem mondtam, hát mondom, nem hagyom, hogy elbeszél. Közös univerzumunk, közös.

0: zene, csak az élele.
1: Nincs vége? Mi van, nincs vége?
2: Az életünk, az életem.
1: Nincs vége.
0: Ez meg ki volt?
2: Ki? Hát én. A Tomi.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Fura vidéki magyar rádió.

Jó reggelt kívánunk, ez a Moravidéki Magyar Rádió, és július 22-e van szerda, és örülünk, ha már ilyen korán velünk tartanak. És akkor nézzük is a reggeli csapatot. Gucsek Filip lesz a hangtechnikus, a délelőtt folyamán a zenéket Király Boglárka válogatta, na híreket pedig Faris Doris szerkeszti majd az önök számára. Úgyhogy jó reggelt, és már is jön egy kis szélcsend, mármint zenében. Úgyhogy itt a Soulwave, utána pedig jövünk is vissza.

Na jó reggelt még egyszer, akkor július 22-e van, ugye, és ez egyébként már mint ez a dátum az, amikor ugye a nándorfehérvári diadal is megtörtént, ahol ugye Hunyad János serege legyőzte a törököket. Hát nem is olyan rég, ugye sorozatot is láthattunk erről, és hát 570 éve volt ez, vagyis 1456. július 22-én volt ugye a nándorfehérvári diadal. Erre is majd még akkor mindenképp visszatérünk a mai délelőtt folyamán. De most viszont egyet még zenélünk, csak egy pillanat című dal érkezik, utána pedig akkor névnapot köszöntünk.

50 perc a pontos idő, és akkor névnapot köszöntünk, és hát ugye július 22-e van, július 22-e pedig Magdolna névnap. Magdolna héber eredetű Magdaléné magyar változata. Jelentése Magdalai. Torony, illetve bástya. Úgyhogy kedves Magdolnák, boldog névnapot kívánunk. Egyébként pedig Lipótok, Krisztinák, Máriák és Lenkék is ünnepelhetnek a mai napon. Úgyhogy névnaposoknak akkor boldog névnapot kívánunk, a születésnaposoknak pedig boldog születésnapot. Meg jó reggelt! Itt van Zambó Jimmy. Long train running.

0: időjárás.
1: Jó reggelt kívánunk, 6 óra múlt, ez pedig ugye a Muravidéki Magyar Rádió, ahol pedig megnézzük, hogy milyen is lesz az időjárásunk, illetve hát, hogy mit mondanak a meteorológusok. No hát akkor a következőket. Szlovéniában ma túlnyomóan derült napos időjárás lesz, viszont időnként megnövekedhet a felhőzet, elsősorban az ország észak-keleti részében. Délután nem lehet kizárni azt, hogy előfordulhat egy-egy kisebb futó zápor, ez pedig akkor ugye minket érint, tehát itt Muravidéken. A hőmérséklet amúgy ma 22 és 25 fok közt alakult, tehát viszonylag azért friss lesz, nem lesznek azok a nagy hőségek. Tenger melléken 28 fokra lehet számítani. Muravidéken később felhős, időnként közepesen felhős lehet az égbolt, 25 fokra számíthatunk, és ugye, ahogy említettük, záport azért nem lehet teljesen kizárni, úgyhogy előfordulhat. Az éjszaka folyamán pedig észak irányából mindenütt megnövekszik majd a felhőzet. Holnap ebből következik majd, hogy részben helyenként túlnyomóan felhős, borult lesz az időjárás. A nap közepén, illetve a délutáni órákban pedig észak irányából akkor már csapadékok is érkezhetnek, záporok, zivatarok formájába, amelyek pedig akkor estére kiterjednek Szlovénia egész területére. Északi irányú szélre is számítani kell majd. Reggeli hőmérséklet 9 és 14 fok közt alakul, majd a nap folyamán 22 és 26 fok közt lesz a csúcsérték. Tenger melléken pedig 29 fokot vérhetnek. Aztán az éjszaka folyamán majd, vagyis ugye csütörtökről péntekre virradó éjszaka, fokozatosan felszakarozik majd a felhőzet. A reggel még friss lesz, helyenként a síkságokon akár rövid kis kötfoltok, illetve kis kötfoltok is jelentkezhetnek, amelyek rövid ideig maradnak meg. Pénteken a nap folyamán egyébként túlnyomóan derült napos időjárásunk lesz, időnként azonban az ország keleti részében megnövekedhet a felhőzet. Helyenként pedig északi irányú szélre lehet majd számítani. Szombat úgy néz ki, hogy derült napos lesz, viszont némig is délnyugati irányú szélre is lehet számítani, illetve melegebb is lesz már. Holnap hajnalban Muravidéken erősen felhős lehet az égbolt, 13 fokra számíthatunk majd, aztán délután marad az erősen felhős égbolt, csapadékra, záporokra, zivatarokra kell majd készülni, a csúcsérték pedig 24 fok körül alakul. Egyébként pedig a holnapi napra riasztás is van érvényben, ami azt illeti, tehát Szlovénia keleti, észak-keleti részén és középső részén is citromsárga a viharok miatt, miközben pedig a tenger melléken narancssárga riasztás van, tehát egy fokkal magasabb. Mi akkor nézzük meg a hőmérsékleteket is, és hogy mit mondanak az adatok, és hát ugye a következőket. Krány jelenleg 12 fokos, Triglav-Kedericán 1 fokot mutatnak a hőmérők, Ljubljanában 13 fok van, Maribor 14 fokos, Muraszombat 15, Ptuj jelenleg 12, Celjeből 13 fokot jelentenek. Koper 22 fokos, Goricskon 14 fok van, Lendván 13 fokot mérünk, Portoros pedig 15 fokos. Na, az előrejelzést nézzük meg akkor Magyarországra is, az pedig akkor a következőképp hangzik. Többnyire napos időre lehet számítani gomoly felhőkkel, és elsősorban az Ószt-Szeged vonal mentén alakulhat ki néhány zápor, kis eséllyel egy-egy zivatar. Az észak-észak-nyugati szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik, de csapadék goccok környékén is lehet átmeneti szélerősödés. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22-27 fok között várható. Késő estére 14 és 21 fok közé hűl a levegő. Zala és Vas megye pedig 25 fokra számíthat. Miközben Zalára azt mondják, hogy kissé felhős lesz, addig Vas megye közepesen felhős lesz. Csütörtökön, azaz holnap. Észak-észak-nyugat felől további felhők érkeznek, amelyekből elszórtan alakul ki zápor, zivatar. Nyugati, majd az észak-nyugatira forduló szelet élénk, több helyen erős lökések kísérik. Legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között váltakozik. Holnap hajnalban Zala megye kissé felhős 11 fok. Vas megye közepesen felhős 11 fok úgy szintén. Délután pedig Zala megye kissé felhős 25 fok várható, és záporokra készülni kell. Tehát ugye holnap. Vas megyében is kell készülni záporra, meg arra, hogy kissé felhős lesz az égbolt, 23 fok körül lesz a csúcsérték. Pénteken napsütés melletti gomoly felhő képződésből elsősorban Magyarország keleti felén alakulhat ki néhol zápor, illetve zivatar. Szombaton pedig sok napsütés várható gomoly felhő képződéssel, néhol záporesővel. És akkor még a hőmérsékletek. Nézzük azokat is. Békéscsabán 17 fok van, Budapest 14 fokos, Debrecen 17, Győr 16, Pécs 17, Sárvelék 13, Siófok 19, Szeged 16, Szolnok 15, Szombathelyút szintén 15, Lenti 11, Keszthely 15, Nagykanizsán pedig 12 fokot mérnek. És akkor irány az utak.
0: Közlekedési hírek.
1: Országszerte jelenleg folyamatos a forgalom, komolyabb, illetve nagyobb fennakadások nincsenek. Egy kivétellel méghozzá a Steyr autópályán, Kertina és Ljubljana közt akadozik a forgalom, tehát azon a szakaszon akkor majd óvatosabban, akik arra tartanak. Egyébként pedig, ahogy említettük, tehát zavartalan még a forgalom, úgyhogy szerencsés utat és balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek.

Na jó reggelt kívánunk, és hát ugye június 22-e van, egyébként pedig a mai napon meg volt a napkelte, méghozzá lassan már egy órája lesz, de azért az még van néhány perc, 5 óra 22 perckor volt tehát a napkelte. A napnyugta pedig 20 óra 37 perckor lesz a mai napon egyébként, úgyhogy akkor erre is lehet készülni. De egyébként pedig ugye, ahogy már említettük, az információkban azért lesznek ma a felhők felettünk, és ilyen 25 fokig melegszik majd fel a levegő hőmérséklete, úgyhogy azért olyan nagy hőség nem lesz, sőt ilyen kellemes, inkább mondjuk úgy 25 fok. Demjén Ferenc pedig mindjárt érkezik, kiült üres kocsmák, ez lesz a dalnak a címe, utána pedig jövünk is vissza egy információval az autósok számára.

Na és akkor ugye említettük, hogy van egy információnk az autósok számára, ez pedig nem más, hogy a rendőrség ma előre bejelentett sebesség ellenőrzést végez Muravidéken, Gornyaratkon a körzetében, úgyhogy ott óvatosan, egyébként pedig ugye másutt is lehet találkozni a rendőrökkel, úgyhogy legegyszerűbb az, ha mindenütt betartják a szabályokat. 6 óra 21 perc lesz mindjárt a pontos idő. Érkezik a szívrabló, itt van a Follow the Flow.

23 perc a pontos idő, és július 22-e van szerda, ez a Muravidéki Magyar Rádió, ahol pedig hamarosan majd ugye fél hétkor terepjáróval várjuk Önöket, benne pedig egy témával jelentkezünk, úgyhogy számítunk a figyelmükre.

0: Jó reggelt kívánok, 6 óra 30 perc, a pontos idő szerda van tehát, és július 22-e következik a terepjára itt a Moravidéki Magyar Rádióban, és ma reggel egy téma várja önöket, úgyhogy nézzük is, mi ez a téma. Moravidéken járt a szlovén mezőgazdasági miniszter, aki látogatása során kijelentette, Szlovénia számára fontos a versenyképes, ellenálló és fenntartható szlovén mezőgazdaság. A látogatásról további részleteket Jobbágy Klárától hallanak.
1: A Moravidéki látogatás során találkozott a Radgunai Mezőgazdasági Szövetkezet, a Szlovén Sertéstenyésztők Szövetsége, valamint a Mlinopek és az Ocean Orchids vállalatok képviselőivel. Megvitatták a régió jelenlegi kihívásait és fejlesztési lehetőségeit, beleértve a mezőgazdasági termelés versenyképességét, a termelés védelmét az aszálytól és más károktól, valamint szóba került a gabonapiac helyzete is. A miniszter hangsúlyozta, a minisztérium jó szolgáltatást szeretne nyújtani, biztosítani, hogy ne legyen sok bürokratikus, eljárási és pénzügyi akadály, hogy a rendszer egyszerű, rendezett és mindenekelőtt stabil legyen. A miniszter kijelentette, koalíciós megállapodásban rögzítettük, hogy az önellátás nemzetbiztonsági kérdés. Nem csak az élelmiszertermelésről vagy a megművelt földterületekről van szó. Válságok, háborúk, határzárak és megszakadt ellátási láncok idején megmutatkozik, mennyire fontosak a hazai termelők, felvásárlók és feldolgozók. Közös célunk továbbra is a rugalmas, fenntartható és versenyképes szlovén mezőgazdaság fejlesztése, amely kiváló minőségű hazai élelmiszert biztosít, fenntartja a vidéki településeket és stabil munkakörülményeket biztosít az ágazatban dolgozók számára.
0: Ez volt tehát akkor a reggeli terepjára, és hogy tudják, honlapunkon mmr.si megtalálják teljes terjedelembe. És ugye más terepjárokat is, más műsorokat is, mindenképp érdemes böngészni a Moravidéki Magyar Rádió honlapját. Mi pedig most akkor egy kis zenével folytatjuk, itt lesz velünk Bródi János meg Sabrina Carpenter is.

Tegnap volt ugye időmérő még hozzá a Tour de France-on, és hát egyébként ugye várható volt, hogy az olimpiai és a világbajnok időmérőben Remco Evenepoel azért ott lesz az első közt, tehát ott is volt úgy, hogy meg is nyerte. No, Tadej Pogacar mögötte végzett, és 28 másodperccel maradt le. Úgyhogy azért ez is szép teljesítmény, ami pedig ugye akkor azt jelenti, hogy összesítésben továbbra is ő vezet. Ez pedig akkor mindenképp csak gratulálni lehet neki. Egyébként 16 szakasz után ugye Pogacar vezet, második Remco Evenepoel, mert ugye a nagy ellenfél, a rivális Jonas Vingegaard ugye már nincs a Tour de France-on, és Isaac Del Toro pedig akkor a harmadik helyen van jelenleg. Matej Mohoric egyébként összesítésben a 88. Jan Tratnik pedig ott van mindjárt mögötte a 89. helyen. És hát ez is azért szép teljesítmény. Ki is kell bírni azt a Tour de France-t. 6 óra 41 perc, pontos idő, szerda van, július 22-e. Jó reggelt, jön a Magna Cum Laude. Lehet, hogy eltört.

Magna cum laude, tehát itt a Moravéléki Magyar Rádióban reggel 6 óra 44 perckor véget is ért a dal. Egyébként pedig jó hír a horvát szurkolóknak például, és ezzel még ugye kicsit a sportvilágában vagyunk, meg a AC Milan szurkolóinak, hiszen Luka Modric megállapodott a csapattal, és még egy idényt játszani fog, tehát folytatni fogja a milánói csapatnál. Egyébként pedig most már ugye 30 éves horvát játékosról van szó, San Siron fog maradni, és akkor folytatja állítólag ugyanazért a pénzért, amiért eddig játszott, ami pedig ugye az értesülések szerint 3,5 millió euró nettó egy évre, persze plusz a bónuszok. Egyébként pedig Ruben Amorim, az új edzője a Milán csapatának, mikor őt bemutatták, ugye volt egy ilyen sajtókonferencia, és akkor ott már úgy sejtette, és elmondta, hogy Modric szerinte nagyon is fontos játékosa a Milánnak. Ezzel akkor lehetett sejteni, most pedig akkor az olasz sajtó, hát pontosabban inkább a távirati iroda, az ANSA volt az, aki elsőnek akkor megírta, hogy a jövő idényben is Modric még játszani fog, tehát még egy szezont lehúz a futballpályákon. Mi pedig akkor menjünk is tovább egy kis zenével, 6 óra 46 perc lesz mindjárt a pontos idő.

Rózsa Magdi és a Rúzs volt ez, hamarosan pedig 8 perc múlva, azaz 7 órakor itt lesz Faris Doris, és a friss hírekkel azokat nem olasszák el, utána pedig jövünk az évforduló naptárral és többek közt, mert lesznek információk is, sok minden, mindez következő órában.

0: Ilyen.
1: Ilyen.
0: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A Budavidéki Magyar Rádióban.
0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 7 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A szlovén RTV likviditási problémáinak megvitatása után az intézmény tanácsa tegnap határozatot fogadott el, amelyben utasította a vezetőséget, hogy számoljon be az idei költségvetési források törvényes megszerzésére irányuló erőfeszítések összes kulcsfontosságú tevékenységéről. Az RTV jogi irodája jogi véleményt készít arról, hogy az RTV üzleti tervének mely programváltoztatásai igényelnek pótköltségvetést. A tanács rendkívüli ülésének kezdeményezését a tanács 5 tagja kezdeményezte. A vezetőségtől szerették volna megtudni, hogyan törekszik a törvénynek megfelelő több mint 15 millió eurós források kifizetésére, valamint hogyan zajlanak a tárgyalások a nemzetiségi kormányhivatallal és a kulturális minisztériummal, amelyeknek a törvénynek megfelelően át kellene utalniuk a nemzeti programokra és a zenei produkcióra szánt forrásokat az intézménynek. Sebastian Kurz volt osztrák kancellár, aki jelenleg üzletember és az izraeli Dream Group vállalat elnöke, július 13-án találkozott Janez Jánsa kormányfővel. Állítólag Kurz a vállalat nevében lobbizott izraeli kibereszközök eladásához. Azt is biztosították, hogy minden további tevékenységről a vonatkozó törvényeknek és az előírt eljárásoknak megfelelően döntenek. Az MMC szerint a volt osztrák kancellárnak 3 lobby kapcsolata volt Ljubljanában. Az RR app-ben foglaltak szerint állítólag 2-szer találkozott személyesen Janez Jánsával, és felkereste Igor Kovácsot, az Információbiztonsági Hivatal képviselőjét is. Kurz legutóbb 2021-ig az ÖVP és a Zöldek koalíciós kormányát vezette, majd 2021 őszén korrupciós vádak miatt lemondott. Napok óta tartó tüntetések után meghozta a döntést Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök. Leváltotta Oleksandr Szirszkijt, az ukrán hadsereg főparancsnokát, és a helyére Mihajlo Drapatit nevezte ki. A Szirszkij leváltását követelő tüntetések azután kezdődtek, hogy Zelenszkij július 14-én menesztette Mihajlo Fedorov védelmi minisztert. Fedorov azzal vádolta Szirszkijt, hogy kiszorította őt és akadályozta a hadsereg megreformálására irányuló kísérletét. Zelenszkij azt is bejelentette, hogy illendő állást ajánlott fel Fedorovnak, az ország technológiai komponensének felügyeletét. Volodymyr Zelenszkij nemrég új miniszterelnököt is jelölt, előterjesztésére az állami energetikai vállalat vezetőjét, Szerhij Koreckit választotta az ukrán parlament új miniszterelnökének. Sport. Csupán 5 etap van hátra a Tour de France 3 hetes körverseny végéig. Ma 174 kilométer vár a kerékpárosokra. Tegnap időmérőt rendeztek a túron, amelyet a belga Remco Evenepoel nyert meg Tadej Pogácsár előtt. Az összetettben Pogácsár megtartotta az előnyt, Vingegaard távozása után most a tegnapi győztes kúszott fel a második helyre, 4,5 perccel lemaradva az UAE Team Emirates szlovén bringása mögött. A következő 3 napban hegyi etap vár a mezőnyre, majd vasárnap Párizsban ér véget a 3 hetes körverseny.
2: Időjárás.
1: Ma túlnyomóan derült időre kell számítani. Északkeleten megnövekedik a felhőzet, és délután kisebb zápor is kialakulhat. A tenger melléken enyhe lesz a bóra, majd napközben enyhül. A hőmérséklet csúcsértéke 22 és 25 fok között alakul, az Adrián 28 fokot mérhetnek.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Gornyaradgona körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Akadozik a Steyr autópálya forgalma Krtina és Ljubljana között, a tenger melléki strádán pedig Vrhnika és a főváros között.

Na, lapozzunk bele az évforduló naptárba, július 22-e van, és ugye az év 203. napjánál tartunk, ugye 162 nap maradt még ebből az évből. És akkor az események. 1280-ban Ljubljana városnak a pecsétjével, ezen a dátumon és ezen a napon, ugye 1280-ban, akkor pecsételték le az első hivatalos okmányt. 1280-ban tehát. Szintén ezen a napon történt, amikor is a szlovén nép felkelése kezdődött. 1941-ben, tehát szemben ezen a napon lőttek először egy olasz katonára. Tehát 1941-ben volt az. Szintén akkor a mai naphoz fűzhető még a következő esemény, és amit már említettünk hajnalban, ugye a Nándorfehérvári diadal, a Lunyan János serege legyőzte a törököket. 570 évvel ezelőtt volt ez. És megtartották a legelső autóversenyt 132 évvel ezelőtt, 1894-ben. Alexander Calder, amerikai képzőművész szobrász, aki kinetikus szobrokat és 3D rajzokat készített drótból, 128 évvel ezelőtt született. Kicsit ugye megelőzte a korát 3D-vel például. Na és ezen a napon történt az is, amikor is Nagyváradon megszületett Muráti Lili színésznő. 1930-as és 1940-es évek filmbálványa. Muráti Lili 115 éve született. Louis Fletcher, amerikai színésznő, egyetlen alakításáért kapta meg az Oscar, a Golden Globe és a BAFTA díjat. Ugye Szálakakuk fészkére, ott játszotta ő Recséd nővért, na ő 92 éve született, 1934-ben. Megalakult a lengyel népi hadsereg, aminek emlékére a lengyelek ezt a napot nemzeti ünnepükként ünneplik. És hogy mikor alakult meg? 82 éve, 1944-ben. Margos György, humorista, előadó művész, kerek 80 évvel ezelőtt született. Don Henley, 7-szeres Grammy-díjas amerikai zenész, az Eagles alapító tagja, majd szólóénekes, 79 éve született. Ellen Menken, Oscar-díjas amerikai zeneszerző, aki több Disney rajzfilm zenéjét írta, 77 éve született. És ehhez a mai dátumhoz fűzhető az is, hogy megszületett Emma Lazarus, amerikai költőnő, akinek a versét a New York-i szabadságszobor talpazatába vésték. De hát, ha valaki ott jár, elolvassa azt a verset, no, az volt Emma Lazarus verse. 177 éve született ő egyébként. Elhunyt József Strauss, osztrák zeneszerző, karmester, egyedülművész 156 évvel ezelőtt. És ezen a napon történt az is, amikor megszületett Pavel Osipovics, Szuhoj szovjet mérnök és repülőgép tervezője, Szuhoj gép.

akkor az ő nevéhez fűződnek, szó szerint is. 131 éve született ő. És ezen alapon, vagyis július 22-én történt, amikor is megszületett Daniel Jones. Daniel Jones 1973-ban született, és ausztráliai zenészről van szó, valamint zeneszerzőről, aki pedig a Savage Garden-nek a tagja. És hát több nagy sikerük is volt a 90-es évek végén, a 2000-es évek környékén tehát, és az egyik ilyen nagy sikerük az a To the Moon and Back. Na, ezt fogjuk most hallani a Savage Garden-től, aztán jövünk is vissza.

Tehát ugye Savage Garden, őket hallhattuk most, és a mai naphoz fűződnek akkor még a következő események is, hogy például állom, hogy Sir Sanford Fleming, skót-kanadai mérnök feltaláló, aki egyébként létrehozta az időzónákat. 111 évvel ezelőtt hunyt el. És július 22-i esemény, amikor elhunyt Daros Lili, magyar színésznő, 52 évvel ezelőtt. Illés Endre elbeszélő drámaíró, könyvkiadó, igazgató, műfordító, műkritikus 40 évvel ezelőtt hunyt el 1986-ban. 34 éve pedig Texasban megszületett Selena Marie Gomez, mexikai származású amerikai énekes, színésznő, táncosnő. 1992-ben született ő. Megindult a Microsoft Netfark internetes szolgáltatása, az MSN-ről van szó, Messenger első formái, 27 évvel ezelőtt indult. És ezen a napon történt az is, amikor is elhunyt Kovács László, magyar-amerikai operatőr, 19 éve, például a szellemírtok vagy a szelíd motorosokon is dolgozott ő. Megszületett a brit trónörökös Vilmos herceg és Katalin herceg első gyermeke, György Sándor Lajosról van szó. 13 éves ma már, 2013-ban született. És július 22-én történt, amikor II. Béla magyar királysereggel legyőzte Boris trónkövetelőt Könyves Kálmán király ellen, nem elismert fiát, ugye. 1132-ben volt ez. Elhunyt Szapolya János erdélyi vajda Hans János néven magyar király 1540-ben, 486 évvel ezelőtt. Elhunyt második Napolón a Sasfiók, francia császár, római király, reichstadti herceg 1832-ben. Danny Glover, amerikai színész, 80 éve született. 114 éve pedig befejeződött az 5. újkori nyári olimpia, amit pedig Stockholmban rendeztek 1912-ben. No, egy éve már ennek. 2025. július 22-én történt ugye az, amikor elbúcsúztunk Ozzy Osbourne-tól, angol rockénekestől, a Black Sabbath együttes tagjától. Ozzy Osbourne tehát egy évvel ezelőtt hunyt el. Nálunk pedig akkor jön is Ozzy Osbourne és a Mama, I'm Coming Home című dala, utána pedig jövünk is az információkkal.

0: időjárás.
1: Hétre 30 perc a pontos idő, és Józsi Osbornt hallhattuk, aki egy évvel ezelőtt a hunyt el, vagyis hát ezen a napon egy évvel ezelőtt. Mi pedig akkor megyünk tovább méghozzá információkkal, benne pedig időjárással, először is akkor Szlovéniára. Hát ma többnyire derült időjárásunk lesz. Valamivel több felhőzetre az ország északkeleti részében lehet számítani, és délután nem lehet kizárni azt sem, hogy esetleg előfordul egy rövid kis futó zápor. Ez akkor ugye elsősorban Muravidékre is vonatkozik. A hőmérséklet amúgy ország szerte 22 és 25 fok közt alakul majd. Tenger melléken 29 fok várható. Muravidékre kissé felhős, időnként közepesen felhős égboltot jósolnak, 25 fokos csúcsértéket, és ugye, ahogy említettük, tehát zápor, ilyen kisebb zápor, nyári zápor azért előfordulhat. Na, az éjszaka folyamán viszont észak irányából fokozatosan megnövekszik, megvastagszik majd a felhőzet. És holnap ebből következik, hogy részben, helyenként pedig túlnyomóan felhős, borult időjárásunk lesz. A délutáni órákban pedig észak irányából akkor csapadékok is jelentkezhetnek, záporok, zivatarok formájában, amelyek akkor estére kiterjednek Szlovénia egész területére. Egyébként holnap Szlovénia szinte egész területére citromsárga figyelmeztetés van érvényben, ami a záporokat, zivatarokat illeti, miközben a tenger mellékre egy fokkal magasabb, tehát narancssárga riasztás van érvényben, mármint ugye a holnapi napra. Na, egyébként holnap a reggeli hőmérséklet 9 és 14 fok közt alakul, a napfolyamán pedig 22-26 fok közt lesz a csúcsérték. Csütörtökről péntekre virradó éjszaka, fokozatosan felszakadozik majd a felhőzet. A reggel az friss lesz, és helyenként a síkságokon kisebb gödfoltok is jelentkezhetnek rövid időre. Pénteken pedig a nap folyamán többnyire derült időjárásra kell készülni, azonban időnként megnövekedhet majd a felhőzet, elsősorban az ország keleti részében. A középső részén viszont északi irányú szélre kell majd számítani. Na, a szombaton derült napos időjárásunk lesz, némi kis délnyugati irányú széllel, és melegebb lesz majd, tehát lassan majd elkezdenek emelkedni a hőmérsékletek. De holnap hajnalban még Muravidék fölött többnyire felhős, borult lesz az égbolt, 13 fokra ébredünk majd, délután pedig 24 fok körül lesz a csúcsérték, felhők is lesznek, záporra, zivatarra pedig számítani kell holnap, tehát ugye ez akkor már az egész országra is vonatkozik. Mi pedig nézzük a hőmérsékleteket, hogy hogy is alakulnak most országszerte. És hát ugye a következőképpen Krány 14 fokos, Triglav-Kedericán 1 fokot mérnek, ott egyébként most éppen esik az eső. Ljubljanában 15 fokot mérnek, Maribor úgy szintén 15 fokos, Muraszombat 16, Ptuj 16. Celében 14 fokot mérnek, Koper 23 fokos, Goricskon 15 fok van, Lendván is 15 fokot mérünk, Portoros pedig 16 fokos. Az Országos Meteorológiai Szolgálat Magyarországra pedig akkor a következőket jósolja, illetve mondjuk úgy, hogy látja előre, és hát hogy mit? Hát ezt, hogy többnyire napos időre lehet ma számítani, gomoly felhőkkel, és elsősorban azt Ószt-Szeged vonal mentén alakulhat ki néhány zápor, kis eséllyel egy-egy zivatar. Az észak-észak-nyugati szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik, de csapadék gocok környékén is lehet átmeneti szélerősödés. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22-27 fok között várható. Késő estére 14-21 fok közé hűl le a levegő. Szala megyére pedig kisebb felhős égbolt, 25 fok várható, Vas megyére közepesen felhős égbolt és 25 fokos csúcsértékre kell készülni. Holnap, tehát csütörtökön észak-északnyugat felől tovább felhők érkeznek, amelyekből elszórtan alakul ki zápor, zivatar. A nyugati, majd az északnyugatira forduló szelet élénk több helyen erős lökések kísérik. Legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között váltakozik. A holnap hajnalban Zala megye kissé felhős lesz, 11 fok, Vas megye is 11 fokra számíthat, de közepesen felhős égbolt mellett. Majd pedig délután Zala és Vas megye fölött is kissé felhős lesz az égbolt, zápor pedig várható mindkét megyében, egyébként pedig Zalára 25, Vas megyére 23 fokot jósolnak. Pénteken napsütés mellett komoly felhőképződésből elsősorban Magyarország keleti felén alakulhat ki néhol zápor, esetleg zivatar. Szombaton pedig sok napsütés várható, komoly felhőképződéssel, néhol pedig záporesővel. És akkor nézzük még a hőmérsékleteket is. Békés Csabán 18 fok van, Budapest 17 fokos, Debrecen 18, Győr 17, Pécs 18, Sármellék 16, Siófok 19, Szeged 18, Szolnok 16, Szombathely 18, Lenti 14, Keszthely 18, Nagykanizsa pedig 17 fokos. Na és akkor nézzük most majd meg azt is, hogy mi történik az utakon.
0: Közlekedési hírek.
1: Moravidéken szerencsére zökkenőmentes a forgalom, komolyabb fennakadás vagy torlódás nincs, a rendőrség pedig ugye Gornya-Radgona körzetében méri majd gyakrabban az autók sebességét a mai nap folyamán. Na a távolabbra tartóknak pedig akkor a Steyer autópályán a Celje Center csatlakozásán Maribor irányában ott akadozik a forgalom, illetve egy tárgy került az úttestre, pontosabban egy gumiabroncs, tehát ott akkor óvatosan. De azért alakultak már ki torlódások is a Steyer autópályán, Szlovenske Konyice és Drámlie közt mindkét irányban, valamint Krtina és Ljubljana közt is akadozik a forgalom. Tengermelléki autópályán Posztolyna és Koper közt van dugó, illetve nagyon lassú haladás, a Donetszkói autópályán pedig Iváncsna Goricánál Ljubljana irányában torlódik a forgalom. Mindenkinek szerencsés utat és balesetmentes közlekedést kívánunk!

Na maradom még kicsit a mai napnál és a mai dátumnál, ugye említettük, hogy megszületett Don Henley, 7-szeres Grammy-díjas amerikai zenész, az Eagles alapító tagja, majd szólóénekes, 79 éve született 1947-ben, és hát ugye július 22-én. Teljes nevén egyébként Donald Hugh Don Henley. Énekes, zeneszerző és dobosról van szó. Az Eagles 1971. szeptemberében alakult meg. Első albumukat, melyben a Take It Easy című sikerük is elhangzott, 1972-ben adták ki, tehát egy évvel később. A zenekar pályán során többnyire Henley volt a társszerzője, általában ugye Frey mellett. A zenekar jól ismert dalának, például a Desperado. Ő volt a szóló énekes a zenekar számos népszerű dalában. Például a Desperado, Which Woman, a Best of My Love, a One of These Nights, a Hotel California, The Long Run, Life in the Fast Lane és a Wasted Time dalokban is. Az igaz felbomlása után Henley termékeny szóló karrierbe fogott, a zenekar korábbi tagjai közül pedig az ő pályafutása volt üzletileg a legsikeresebb. És hát többek közt, hogy énekelte a klasszikus Hotel California is. Hát hallgassuk meg ezt a dalt. Itt az Eagles, benne pedig akkor a szülinapos Don Henley, és hát akkor jöjjön Hotel California, The Eagles.

Don Henley, tehát az Eagles együttes alapító tagja, és ugye az Eagles-t hallhattuk a Hotel California című dallal. És mindjárt megyünk tovább még kis zenével, klasszikusok érkeznek, majd pedig érkezik 8 órakor Farizs Doris friss hírekkel, mi pedig jövünk vissza a következő órában, többek közt ugye a 7 zene számával is, meg érdekességekkel, maradjanak tehát velünk. Jó reggelt!

0: reklám.
1: Közeleg a nyaralás, de még nincs megfelelő túracipője? A Planica Turnisce üzletében szakértő segítséggel választhat lábához, terephez és céljához illő lábbelit, amelyet tesztpályán is kipróbálhat. Július 20-a és 31-e között a Planica és Mendel cipőkre 10% kedvezmény várja Önt. Planica Turnisce. Minőségi szlovén lábbelik 1959 óta.

0: Ilyen.
1: De zöld a rét már megint, kék az ég már nekint, előtted égek, pedig tudom, hogy égsz.
0: Ilyen. És ilyen is.

0: legváltozatosabb zenék a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: 8 órai hírek. A mikrofonnál Farics Dorisz hírszerkesztőt hallják. Janez Jánosa kormányfő tegnap látogatást tett a József Stefán intézetben. A vezetéssel megvitatta a tudomány további fejlesztését, a kutatási infrastruktúra megerősítését, valamint az állam és a kutatóintézetek közötti együttműködést Szlovénia fejlődése szempontjából kulcsfontosságú területeken. A kormány honlapja szerint Janez Jánosa miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a kormány olyan környezetet kíván teremteni, amelyben a tudás, a kutatás és az innováció az ország egyik központi fejlődési előnyét képviseli. A József Stefán Intézet igazgatójával, Leon Cizellyel és csapatával folytatott beszélgetés során különös figyelmet fordítottak a jövőbeli fejlesztés stratégiai területeire, beleértve az energiát, a mesterséges intelligenciát, a társadalmi ellenálló képességet, a kritikus anyagokat és a tudás gazdaságba történő átadását. Új ünnepnap bevezetésének lehetősége került napirendre Magyarországon, miután a Nemzeti Választási Bizottság hitelesített egy népszavazási kezdeményezést, amely április 12-ét a demokrácia napjává nyilvánítaná. Az NVB szerint a javaslat megfelel az alaptörvényben és a népszavazási eljárásról szóló jogszabályokban meghatározott követelményeknek. A döntés ugyanakkor még nem tekinthető véglegesnek, mivel ellene a határozat közzétételétől számított 14 napon belül jogorvoslati kérelmet lehet benyújtani. Egy másik, az államforma megváltoztatását célzó kezdeményezést ugyanakkor elutasított a testület. A népszavazási kérdés Magyarország államformájának alkotmányos monarchiává alakítására vonatkozott, amit a bizottság egyhangú döntéssel utasított el. Az NVB szerint a kérdés egyértelműségi és alkotmányossági problémákat vet fel. A moldovai parlament tegnap jóvá hagyta Vasile Tofan kormányának összetételét, miután az új kormányfő ismertette a kabinet programját, ígéretet téve a gazdaság újjáélesztésére és az Európai Unió az európai irányvonal folytatására. Tofan kinevezésére elődje Alexandru Mantenao lemondása után került sor, aki mindössze 8 hónapig állt a kormány élén. Az új kormányfő ígéretet tett a költségvetési deficit 2%-os csökkentésére 2029-ig, a hiány jelenleg 20 milliárd lei. A kormányfő közölte, hogy adóreformokra is szükség van, továbbá ígéretet tett a bürokratikus eljárások egyszerűsítésére és az üzleti szektor finanszírozási lehetőségeinek könnyítésére. Maia Sandu, moldovai elnök 10 nappal ezelőtt jelölte Tofant új kormányfőnek, akkor azt mondta, hogy a miniszterelnök fő prioritása Moldova EU-s integrációjának felgyorsítása lesz. Kiemelte továbbá az állami intézmények és a társadalom ellenálló képességének megerősítését, valamint a gazdaság újjáillesztését. Sport. A Celje foci csapat ma játssza első mérkőzését a Bajnokok Ligája kvalifikációban. Viktor Campelos védencei Albániában mérkőznek az ottani Egnácia ellen. Az összecsapás 20 óra 45 perckor veszi kezdetét. A visszavágóra egy hét múlva kerül sor a celjei szurkolók előtt. A többi három szlovén csapat, az Alumini, a Koper és a Bravo holnap szerepel a Konferencia Liga selejtezőjében.
0: Időjárás.
2: Ma túlnyomóan derült időre kell számítani. Északkeleten megnövekedik a felhőzet, és délután kisebb zápor is kialakulhat. A tenger melléken enyhe lesz a bóra, majd napközben enyhül. A hőmérséklet csúcsértéke 22 és 25 fok között alakul. Az Adrián 28 fokot mérhetnek.
1: Közlekedési hírek.
2: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Gornyanatgona körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. a távolabbra utazók figyelmébe. Akadozik a Steyr autópálya forgalma Szlovenszke Konyice és Drámje között mindkét irányban. A tenger melléki strádán Posztojna előtt Koper felé, és baleset miatt akadozik a Dolenszkói autópálya forgalma Drnavo és Csátes között Obrezsje felé.

Július 22-e a magyar történelem egyik legjelentősebb napja. Ezen a napon ugyanis 1456-ban arattak döntő győzelmet a magyar és keresztény seregek a nándorfehérvári várostrománál az Oszmán Birodalom hadereje felett. A vár védelmét Hunyadi János vezette, mellette pedig kulcs szerepet játszott Kapisztrán János ferences szerzetes is, ki lelkesítő prédikációval is az általa összegyűjtött önkéntesekkel segítette a védőket. Velük szemben második Mehmed szultán állt, aki néhány évvel korábban elfoglalta Konstantinápolyt, és Európa meghódítását tervezte. Az ostrom hetekig tartott, de július 22-én a védők váratlan kitörést hajtottak végre, amely végül teljes győzelemmel zárult. A török sereg visszavonult, a diadal pedig hosszú időre megállította az Oszmán Birodalom további nyugati terjeszkedését. A történészek szerint ez a győzelem évtizedekre késleltette Közép-Európa meghódítását. Nándorfehérvári diadal emlékét ma is őrzi egy mindennapi hagyomány, ugye a déli harangszó. Harmadik Kallixtusz pápa még az ostrom idején rendelt el, hogy a keresztény világ templomaiban harangozzanak a vár védőiért. A győzelem híre után a rendelkezést nem vonták vissza, hanem háladásként továbbra is érvényben maradt. Így alakult ki az a hagyomány, hogy délben megszólalnak a harangok szerte a világon. A nándorfehérvári diadal nem csak katonai siker volt, hanem az összefogás, kitartás és a bátorság jelképe is. Emlékeztet arra, hogy a történelem menetét sokszor nem a túlerő, hanem az elszántság és a hit képes megváltoztatni. Tehát nándorfehérvári diadal július 22-én 1456-ban, amikor ugye Európa sorsa is mérlegen volt, de aztán Hunyadi Jánosék megvédték a várat. Erről ugye, ahogy már említettük hajnalban is, nem is olyan rég lehetett látni egy sorozatot, és hát még mindig megtekinthető, különböző platformokon elérhet, úgyhogy ajánljuk azt is mindenkinek a figyelmébe. Mi pedig zenével folytatjuk, Jack Savoretti érkezik, meg utána itt lesz velünk még a Bagosi Brothers Company is.

Nagy egy július 22-én, hogy említettük, ekkor volt a Nándorfehérvári diadal, és egyébként pedig 1933-ban a világ első drive-in mozija is, ugye. Az amerikai New Jersey állambeli Camdenben ezen a napon nyílt meg az első autós mozi. Nézők saját autókból nézhették a filmet, ez a szórakozási forma pedig különösen az 1950-es és 60-as években élte fénykorát. 1983-ban pedig rekordhőmérséklet volt az Antarktiszon. Vostok kutatóállomáson ezen a napon mérték a Föld egyik legalacsonyabb természetes hőmérsékletét, -89,2 fokot. Ez a rekord évtizedekig hivatalos világrekordnak is számított. Egyébként ma hivatalos világnap is van, ez pedig az agyi világnap. A Neurológiai Világszövetség, tehát a World Federation of Neurology kezdeményezésére tartják minden évben július 22-én. Célja, hogy felhívja a figyelmet az agy egészségének megőrzésére, a neurológiai betegségek megelőzésére és kezelésére. Meg persze van a nem hivatalos világnap is, méghozzá kettő. Az egyik az a mangó világnap. Több országban ezen a napon ünnepik a világ egyik legnépszerűbb trópusi gyümölcsét, tehát ugye a mangót. Valamint hemok, de is van, ami pedig akkor ugye azt jelenti, hogy függőágy napja is ma van. Egy könnyed, de nem hivatalos nemzetközi nap, amely arra biztat, hogy szakítsunk időt a pihenésre és a kikapcsolódásra, akár egy függőágyban is. Úgyhogy ennyit akkor így a mai napról és július 22-éről. Érkezik LP és a When I'm Over You.

8:43 perc a pontos idő, és ma is lesz természetesen a terepjáró, viszont akkor egy téma biztos majd lesz, hogy mi? Na, az pedig akkor a következő. Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség első alkalommal szervezte meg a Közel a Természethez elnevezésű napközis kisgazdatábort, ami ezen a héten zajlik a bánatai muravidéki mintagazdaságban. Az általános iskolás gyerekek játékos, gyakorlati foglalkozásokon keresztül ismerkednek a természettel és a gazdálkodással. Dicser Ines járt a táborban, és akkor erről hallhatunk majd részleteket délután 15 órakor, ugye a terepjáróban nem ulasszák el semmiképp sem. Most viszont zenével folytatjuk, Bella Leventével, meg Szabó Leslievel.

Szabó Leszli volt, tehát ez aki szólt a Borovidéki Magyar Rádióban. Hamarosan már szólnak a hírek, pontban ugye 9 órakor, amikor majd jön Farizs Doris a friss hírekkel. Na, a következő órában pedig ugye jelentkezik a Friss című műsor is, úgyhogy azt is mindenképp ajánljuk a figyelmükbe, és természetesen számítunk továbbra is arra, hogy velünk tartanak, úgyhogy jó rádiózást, szép napot mindenkinek. 9 órakor hírek.

0: legváltozatosabb zenék a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: Hírek a Muravidéki Magyar Rádió.
2: Kilenc órai hírek, a mikrofonnál Farics Dorész hírszerkesztőt hallják. A parlamenti vizsgálatokról szóló törvény módosítására vonatkozó népszavazás kiírására irányuló kérelmet nyújtották be tegnap a parlamentnek 44.619 szavazó támogatásával. A kezdeményezők úgy vélik, hogy a módosítás megszünteti a vizsgálóbizottságok politikai visszaélésével szembeni egyik legfontosabb garanciát. A kezdeményezők szerint a koalíció a parlamenti vizsgálatról szóló törvény módosításával meg akarja szüntetni a parlament vizsgálóbizottságai általi politikai visszaélésekkel szembeni egyik legfontosabb biztosítékot. A módosítás többek között korlátozza a vizsgálatot elrendelő törvény alkotmánybíróság előtti megtámadásának lehetőségét, a vizsgálat alá vont személyeknek már nem lenne erre lehetőségük. A kezdeményezők szerint ez szabad kezet adna a politikának arra, hogy gyakorlatilag bárki ellen és bármikor parlamenti vizsgálatot indítson előzetes bírósági felügyelet nélkül. Szlovénia és Monaco közötti diplomáciai kapcsolatok felvételének 20. évfordulója alkalmából tegnap Polona Rifel környezetvédelmi és területrendezési miniszter, valamint Céline Caron-Daggioni monacói környezetvédelmi miniszter találkozott. Megerősítették, hogy az országokat kiváló és baráti kapcsolatok, valamint számos közös érdek köti össze. Rifel hangsúlyozta, hogy az országok közös erőfeszítéseket tesznek a környezet védelme, a biológiai sokféleség megőrzése, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás és a természeti erőforrások fenntartható kezelése érdekében. A miniszter hangsúlyozta, az éghajlati kockázatok területrendezési és fejlesztési beruházásokba való integrálásának, valamint a helyi közösségekkel való szoros együttműködés fontosságát is. Nem a házelnök képviselői mandátumának megtartása vet fel alkotmányossági kérdéseket, hanem az, ahogyan a magyar köztársasági elnök megbízatása megszűnt, mondta a Magyar Nemzetnek Szikra Levente. Az Alapjogokért Központ jogi igazgató helyettese szerint az alaptörvény alapján helyes, hogy az ideiglenes államfői feladatokat ellátó házelnök nem mond le mandátumáról, ugyanakkor úgy véli, az államfő eltávolítása súlyos alkotmányos válságot idézett elő. Szikra Levente arra is rámutatott, egy ilyen lemondás jogilag önellentmondásos lenne, hiszen a házelnöki tisztség betöltésének feltétele az országgyűlési képviselői mandátum megléte. Ha a házelnök lemondana képviselői mandátumáról, egyúttal a házelnöki tisztsége is megszűnne, így nem is láthatná el az ideiglenes köztársasági elnöki feladatokat. A köztársasági elnök nem mondott le, hivatalát az alaptörvény 17. módosítása meggyőződésem szerint illegitim módon szüntette meg, fogalmazott Szikra Levente. Sport. A szlovén kajakosok váratlanul írtak történelmet tegnap Oklahoma City-ben. Megszerezték Szlovénia első aranyérmét a világbajnokság csapatversenyeiben független csapatként, míg a szlovénok eddig csak egyszer nyertek, jugoszláv zászló alatt. Az amerikai aranyérmet Peter Kauser, Zsigalin Hocsevar és Lan Tomint szerezte meg. Női kategóriában Szlovénia nem szerepelt.
0: Időjárás.
2: Ma túlnyomóan derült időre kell számítani, északkeleten megnövekedik a felhőzet, és délután kisebb zápor is kialakulhat. A tenger melléken enyhe lesz a bóra, majd napközben enyhül. A hőmérséklet csúcsértéke 22 és 25 fok között alakul, az Adrián 28 fokot mérhetnek.
1: Közlekedési hírek.
2: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Gornyaradgona körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Akadozik a Steyr autópálya forgalma Tepanje és Drámlje között mindkét irányban. Baleset miatt akadozik a Dolenckói autópálya forgalma Drnovo és Csátes között Obrezsje felé.

Ez a napi friss, én pedig Cseresnyi és Tünde vagyok, és hoztam egy olyan dalt, ami még a VB ritmusát hozza, bár már túl vagyunk az idei világbajnokságon, de Madonna és Feid felvette a VB ritmusát himnuszukkal, a 2026-os labdarúgó világbajnokság zenei palettáját színesítették és gazdagították, ez a Read My Lips című közös felvételük. A dal két eltérő, mégis egyformán meghatározó zenei világ találkozása. Az egyik oldalon a popkultúrát évtizedek óta formáló Madonna, a másikon pedig a kortárs latin zenei szintér egyik legnagyobb hatású előadója, Feid. Az eredmény egy kétnyelvű, lendületes és nemzetközi hangzású szerzemény, amely új energiát visz a hétköznapjainkba, és nyilván a futball események zenei történetébe is. A Read My Lips producerei Madonna, Stuart Price és Tiny. A dal először a Confessions to the Film című alkotásban csendült fel, amelyet a Tribeca Filmfesztiválon mutattak be. Most pedig hivatalosan is megjelent, felvezetve Madonna új stúdióalbumát. Madonna ezúttal sem csupán közreműködőként szerepel a projektben. Jelenléte a folyamatos megújulás, a provokatív művészi szemlélet és a kulturális hatás szimbóluma. Feid ezzel szemben a modern latin zene friss lendületét képviseli, a urban pop, a reggaeton és a globális popzene elemeit ötvöző stílusával mára a világ egyik legtöbbet streammelt latin előadójává vált. A Read My Lips pedig újabb bizonyítéka annak, hogy ez a dal nem csupán egy torna kísérő eleme, hanem egy önálló kulturális platform. Már is jön Madonna és Feid közös felvétele, a Read My Lips.

0: zenei újdonságok.
1: Na, tehát zenei újdonságok ugye a frissben, és itt a Moravéki Magyar Rádióban, és ezt az adást ugye ma meg is ismételjük majd, úgyhogy ezt az újdonságot meg lehet majd hallgatni még egyszer, délután 3:42 környékén. 9:23 lesz lassan a pontos idő, szerda van, július 22-e, ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk, jó rádiózást kívánok mindenkinek, meg persze, szép napot!

0: tudakozó. Ön kérdez, mi választ keresünk.
1: Közérdekű témákban kérdéseiket a nap 24 órájában eljuttathatják hozzánk e-mailben az mmr@rtvszlo.hu címen, vagy az üzenetrögzítőn a 059 09 77 12-es számon. Szerkesztőségünk utána jár a válasznak, amit szerdánként délelőtt 9:30-tól és délután 2:45-tól hallhatnak a rádióban.
0: Tudakozó. Ön kérdez, mi választ keresünk.
2: Na és megtegyen akkor még egyszer ugye az üzenet rögzítő telefonszámát. Egyébként nem csak tudakozós kérdéssel lehet hívni, mert egy nap, mint egész nap, tehát ugye 0-tól 24 óráig hívható, és lehet ott akár például zeneszámot kérni kívánság műsorba, vagy pedig elmondani észrevételeket, dicséreteket, vagy bármi mást. És akkor az üzenet rögzítő. Szlovéniából tehát úgy kell hívni, hogy 059 09 77 12. Külföldről pedig 00-386-59-09-77-12. Van ez a lehetőség, éljenek vele. 9:33 perc a pontos idő, jön a TNT, aztán jövünk is vissza.

Na és akkor most néhány programot is tudunk ajánlani a figyelmükbe, illetve hát programok, amikről ne feledkezzenek el, mert jóknak ígérkeznek meg, hát hagyományosak is, úgyhogy már ismerik őket is, tudjuk, hogy jók. Az egyik ilyen a hagyományos aratás és cséplés Domonkosván. Hogy ez mikor lesz? Július 25-én, tehát ugye szombaton a Domonkosvai portánál. És hogy mi a program? 9 órától gyülekezés a Domonkosvai portánál. Fél órával később, tehát 9:30-kor ugye, megnyitó az aratás és a cséplés bemutatása. 13 órakor muravidéki buza összeöntés a magyarok kenyeréhez, 13:30-tól pedig akkor kezdetét veszi a kultúrműsor. Mindenkinek jó szórakozást kívánnak a szervezők, és szeretettel várják is a látogatókat. A Petőfi Sándor Művelődés Egyet Domonkosva, Sálavci Község Magyar Önigazgatási Nemzeti Közösség, Sálavci Község, valamint a Domonkosvai Önkéntes Tűzoltó Egylet is szeretettel várja Önöket. Tehát hagyományos aratás és cséplés Domonkosván, július 25-én szombaton 9 órától a Domonkosvai portánál. Szent Jakab ünnepe is zajlik, ez pedig akkor ugye Dobron, akkor voltak már események is, lesznek még események. Az egyik július 25-én szombaton, akkor lesz a plébániai búcsú. 10 órakor két nyelvű ünnepi szentmise, dr. Andrej Lazseta, magonyai plébános fogja majd akkor a misét ugye celebrálni. 19 órakor a zarándokok szentmiséje lesz, és a zarándokok találkozója a plébánia udvarán. Majd július 26-án vasárnap, plébánia nap. 9 órakor két nyelvű ünnepi szentmise, dr. Janez Kozinc muraszombati püspök érkezik, a felújított plébáni épület megáldására is sor kerül, járművek megáldására és társalgásra is. Mindemellett pedig, ugye, zajlik a Jakab napi vásár és búcsú is, szintén július 26-án, vasárnap, tehát Dobronakor, 8 és 14 óra közt. Vásár és búcsú a Szent Jakab templom előtt. Kézműves és házi termékek, finomságok és frissítő italok a Dobronaki Önkéntes Tűzoltóegylet jóvoltából, élőzene és nótaszó, fakörhinta, kocsikázás, lovas hintóval a faluban. 9 és 10 óra közt pedig, ugye említettük, ünnepélyes kétnyelvű szentmise a Szent Jakab templomban, amelyet pedig akkor ugye Monsignor Dr. Janez Kozinc muraszombati püspök celebrál. Úgyhogy ezt mindenképp ajánljuk a figyelmükbe. Meg persze a Take That Donát is. Latin The Sun című dal érkezik, aztán jövünk is vissza.

Lázott át akkor a Take That felvétele, és még egy-két programot azért ajánlunk a figyelmükbe. Buza adománygyűjtési akció, tehát hogy a Muravidéki Magyarok 2026-ban is megszervezik a buza adományok gyűjtését, a központi gyűjtés helyszíne pedig a Muravidéki Mintagazdaság Bánután. A gyűjtési időpontok június 29-től augusztus 20-ig 8 és 15 óra között, tehát akkor lehet elvinni oda a buzát és akkor leadni ugye az adományt a magyarok kenyeréhez. Egyébként pedig zajlanak különböző rendezvények, méghozzá Marazgató Pice községben is, és mindig csütörtökönként és szombatonként vannak különböző programok. Például 23-án, azaz holnap, ugye, ilyen népzenei napot, illetve estet tartanak, úgyhogy több népzenei együttes is fel fog lépni, és számos népzenei táncot és zenét lehet majd látni, illetve hallani. Valamint érkezik majd az Ensemble Fekonya is. Tehát mindez akkor csütörtökön estére, ugye Moravszky-Toplice községben, Moravszky-Toplice településen, pontosabban rendezvénytéren, úgyhogy mindenkire számítanak, aki teheti, az akkor legyen ott. No, július 25-én pedig akkor majd Eva Boto énekesnő érkezik, és akkor ő fog koncertet adni Moravszky-Toplice községben. Illetve pedig még egy kicsit távolabbi, annyira nem távolabbi, de kilométerben talán. Ugyanis a Liszt Ferenc kamarazenekar, az egyik vezető magyar szimfonikus zenekar, Várda István vezényletével lép fel a nemzetközileg elismert hegedű művész Kirill Trusszov társaságában. Az est Mozart Figaro esküvője című nyitányával kezdődik, amelyet Mendelssohn híres e-moll hegedű versenye követ. A program második felében Csajkovszki rokokó témára írt variációi hallhatók, majd Liszt és Brahms művéből álló táncos hangvételű zárószámok következnek. És hogy hol lesz ez. A koncert a 74. Ljubljanai Fesztivál programjának keretében valósul meg. A szervező ugye a Liszt Ferenc Intézet Ljubljanából, és hogy mikor kezdődik pontosan a koncert? Július 28-án, hétfőn, 20 órakor a helyszín Grand Hotel Union Ljubljana, tehát ugye a Miklós Csevacesta 1. Aki pedig akkor Ljubljanában lesz mondjuk hétfőn, akkor ezt a koncertet semmiképp sem ulassza el. Mi pedig menjünk tovább, mert jön, befogom a szám, ezt fogom tenni én is, jön Dukai Regina.

Mindjárt 9:50 perc a pontos, úgyhogy 10 perc múlva ismételten jönnek majd a friss hírek itt a Muravidéki Magyar Rádióban. A következő órában pedig várja majd önöket a Történetek az Archívumból című műsorunk is, hogy azt is érdemes meghallgatni, tehát számítunk továbbra is a figyelmükre. Aztán persze 11 óra után is lesz egy összeállítás, még hogy ez egy színes összeállítás várja majd önöket, és hát kivel is hallhatnak majd egy beszélgetést, Kapu Tibor és Cserenyi Gyula történetet ismerhetik majd meg. Úgyhogy mindez még a mai nap folyamán, úgyhogy maradjanak velünk, jó rádiózást, szép napot!

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 10 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A szlovén RTV likviditási problémáinak megvitatása után az intézmény tanácsa tegnap határozatot fogadott el, amelyben utasította a vezetőséget, hogy számoljon be az idei költségvetési források törvényes megszerzésére irányuló erőfeszítések összes kulcsfontosságú tevékenységéről. Az RTV jogi irodája jogi véleményt készít arról, hogy az RTV üzleti tervének mely programváltoztatásai igényelnek pótköltségvetést. A tanács rendkívüli ülésének kezdeményezését a tanács 5 tagja kérte. A vezetőségtől szerették volna megtudni, hogyan törekszik a törvényeknek megfelelő több mint 15 millió eurós források kifizetésére, valamint hogyan zajlanak a tárgyalások a Nemzetiségi Kormányhivatallal és a Kulturális Minisztériummal, amelyeknek a törvénynek megfelelően át kellene utalniuk a nemzeti programokra és a zenei produkcióra szánt forrásokat az intézménynek. Sebastian Kurz volt osztrák kancellár, aki jelenleg üzletember és az izraeli Dream Group vállalat elnöke, július 13-án találkozott Janez Janša kormányfővel. Állítólag Kurz a vállalat nevében lobbizott Izrael kibereszközök ellátásához. Azt is biztosították, hogy minden további tevékenységről a vonatkozó törvényeknek és az előírt eljárásoknak megfelelően hoznak döntést. Az MMC szerint a volt osztrák kancellárnak 3 lobby kapcsolata volt Ljubljanában. Az RR app-ben foglaltak szerint állítólag 2-szer találkozott személyesen Janez Jánsával és felkereste Igor Kovácsot, az Információbiztonsági Hivatal képviselőjét is. Kurz legutóbb 2021-ig az ÖVP és a Zöldek koalíciós kormányát vezette, majd 2021 őszén korrupciós vádak miatt mondott le. Napok óta tartó tüntetések után meghozta a döntést Volodymyr Zelenszkij, ukrán elnök. Leváltotta ugyanis Oleksandr Szirszkit, az ukrán hadsereg főparancsnokát, és a helyére Mihajlo Drapatit nevezte ki. A Szirszkij leváltását követelő tüntetések azután kezdődtek, hogy Zelenszkij július 14-én menesztette Mihajlo Fedorov védelmi minisztert. Fedorov azzal vádolta Szirszkijt, hogy kiszorította őt és akadályozta a hadsereg megreformálására irányuló kísérletét. Zelenszkij azt is bejelentette, hogy illendő állást ajánlott fel Fedorovnak, az ország technológiai komponensének felügyeletét. Volodymyr Zelenszkij nemrég új miniszterelnököt is jelölt, előterjesztésére az állami energetikai vállalat vezetőjét, Szerhéj Koreckijt választotta az ukrán parlament új miniszterelnökének. Sport. Csupán 5 etap van hátra a Tour de France 3 hetes körverseny végéig. Ma a 17. etapon 174 km vár a kerékpárosokra. Tegnap időmérőt rendeztek a túron, amelyet a belga Remco Evenepoel nyert meg Tadej Pogácsár előtt. Az összetettben Pogácsár megtartotta az előnyt, Vingegaard távozása után most a tegnapi győztes kúszott fel a második helyre, 4,5 perccel lemaradva az UAE Team Emirates szlovén bringása mögött. A következő 3 napban hegyi etap vár a mezőnyre, majd vasárnap Párizsban ér véget a 3 hetes körverseny.
2: Időjárás.
1: Ma túlnyomóan derült időre kell számítani, északkeleten megnövekedik a felhőzet, és délután kisebb zápor is kialakulhat. A tenger melléken enyhe lesz a bóra, majd napközben enyhül. A hőmérséklet csúcsértéke 22 és 25 fok között alakul, az Adrián 28 fokot mérhetnek.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Gornyaradgon a körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Akadozik a Steyr autópálya forgalma Tepanye és Drámnye között mindkét irányban, és baleset következtében akadozik a Dolenszkói autópálya forgalma Drnovo és Csátes között Obrezsje felé.

a lenyomata, a kékes indigó, meg a billegő hintaló alatt a pók az indokon, túli bent lakó. Pereg az életmozi, halad

15 perc a pontos idő, és hamarosan akkor érkezik a Történetek az Archívumból című műsorunk, és ma miről hallhatnak? Hát arról, hogy három levél összevetése lesz.

0: Jó napot kívánok! Igazi levéltári inyentségnek nevezhető az a három, illetve négy levél, amelyek az 1918 novemberi eseményeket világítják meg ember közelből. Véget ért a nagy háború, a katonák visszatérnek a frontról, csak hogy a haza már nem az, ami korábban volt. A társadalmi politikai változások lenyomatát olvashatjuk ki azokból a levelekből, amelyekről dr. Halász Albert, a Muraszombati Terület és Tanulmányi Könyvtár helytörténeti részlegének gondozója szólt korábbi adásunkban, és most folytatja a megkezdett témát.
1: A második dokumentum, az 1918. november 7-i levél még részletesebb képet ad az eseményekről, írja egy Belatincon maradt asszony, aki a grófnéhoz fordul. Nyilván egy közeli, jól ismert személy lehetett ez az asszonyság. Már az első sorokból érződik a kimerültsége. Azzal kezdi levelét, hogy alig bírok írni. És ez nem is hiszem, hogy túlzásnak tűnik, mert egy olyan ember vallomása, aki napokon át ott élt a félelemben a történések miatt. Elmondása szerint már november 1-én és 2-án feszült volt a hangulat, mindenfelé zsidófosztogatásról és szlovén betörésről beszéltek. Az uradalom vezetői sokáig haboztak, kérjenek segítséget, nem értik fel a helyzetet.

0: akartak gyávának látszani, ugyanakkor érezték, hogy veszély közeleg. Végül sürgőnyt adtak föl, de a távirvonal megszakadt. Nyilván szabotásból elvágták. A kapcsolat a külvilággal így gyakorlatilag megszűnt. Ennek a levélnek az egyik fontos mozzanata a verzsei népgyűlés. A környék falvaiból sokan részt vettek rajta, majd este zajongva tértek haza. Hát nyilván, ahogy ez lenni szokott a mítingeken, fölhergelték a politikusok az embereket, és hát ilyen kedvel is tértek haza. Ez is mutatja a bizonytalanságot és a félelmet. Arról is szó van ebben a levélben, hogy az éjszaka folyamán elterjedt a hír, hogy menekülni kell. Több uradalmi alkalmazott és családja útnak indult, a levélíró azonban maradt. Úgy érezte, kötelessége helyben maradni, még akkor is, ha nem tudja, mi vár rá. És másnap reggelre, a levél keltezésétből megítélve, a rend megbomlott, ablakokat törtek be, állatokat vittek el, és mindenki a segítséget várta. Tehát megtörtént az, amiről beszéltek, hogy hát veszélyben vannak egyes lakók. Végül sürgönyöket küldtek Muraszombatba, az Alispánnak, a Nemzeti Tanácsnak és más hivatalnoknak, a katonák azonban nem érkeztek meg időben. A fosztogatások első célpontjai a zsidó kereskedők voltak, Kaufmann Ignác és Kaufmann Henrik üzleteit fosztották ki, majd Deutsch nagy vendéglője következett, a bútorokat elhordták, a helyiségeket feldúlták, a pincében italoztak, írja a levél szerzője, és a levélből világosan látszik, hogy az anyagi haszonszerzés mellett antiszemita indulatok is szerepet játszottak az eseményekben. November 5-én a vásárnapján még nagyobb tömeg gyűlt össze, a szerző szerint a mise után a tömeg a kastély felé indult, a plébános próbálta visszatartani az embereket, de hiába nem hallgattak rá, és elözönlötték a kastélyt, feldúlták a helyiségeket. A levélíró érdekes módon saját házából hallgatta a zajt, tehát valahol közel lakott. Úgy írja le az eseményeket, mintha ostrom zajlott volna, a tömeg létszámát 1000 főre vagy még többre becsülte. Tehát ez nem egy kis csoport, egy kis embercsoport dühe volt, hanem egy tömeges megmozdulás. Nyilván a uralommal szembeni haragjukat próbálták valahogy csillapítani vagy kitölteni a ott maradt épületen. Egy fontos dolgot azért hadd emeljek ki a levélből. Az írója nem minden helyi lakos tekint fosztogatónak. Több alkalommal ugyanis hangsúlyozza, hogy sok belatinci igyekezett menteni, amit lehetett. Tehát a társadalom maga megosztott volt. Például kongregációs, vagyis egyházi vallásos egyesülethez tartozó lányok, cselédlányok, béresnék és más helybeliek, összeszedték a széthordott tárgyakat, és az apácákhoz vitték őket megőrzésre. A szerző külön kiemeli, hogy szinte a helyiek többsége szégyelte a történteket. A helyzet végül akkor fordult meg, amikor megérkezett a katonaság. Gépfegyverekkel és fegyveres járőrökkel léptek fel, a katonák faluról falura jártak, letartóztatásokat hajtottak végre, és igyekeztek helyreállítani a rendet. A levélíró szerint nélkülük Belatincban szinte semmi sem maradt volna éppen. A harmadik dokumentum Bayer Robert főerdész jelentése, ez már a rendteremtés időszakába vezet át. Bayer arról számol be, hogy csendőrökkel együtt átkutatták felső és közép-Bisztrica községeket, lopott fát találtak, amelyet visszaszállítottak a merinci majorba, a kastélyból elvitt tárgyak közül is sikerült többet visszaszerezni. Két személyt a zavargások fő felelőssége közé soroltak, őket őrizetbe vették és Zalaegerszegre szállították. Bayer jelentése rövid, de sokat mondó. Azt írja, hogy a helyzet továbbra is veszélyes. Kevés a megbízható ember, a falvakból eltűntek a férfiak, a földeken nem dolgoznak. Attól tart, hogy a Murán túl újabb csoportok szerveződnek, és bármikor újra kezdődhetnek a támadások. Ezért sürgeti magyar katonai erők érkezését. Három dokumentum együtt, tehát egy összeomló állam helyi történetét mutatja meg. A hatalom, ahogy mondtuk, eltűnik, a kommunikáció megszakad, a segítség késik, és a helyi társadalom különböző módokon reagál a válságra. Van, aki menekül, van, aki fosztogat, van, aki védekezik, és van, aki menteni próbálja a megmaradt értékeket. Fontos azonban szem előtt tartani, hogy ezek a források egy meghatározott társadalmi kör nézőpontját tükrözik. Az uradalom alkalmazottai és a birtokhoz kötődő emberek írják őket. A falusi lakosság saját hangját közvetlenül nem halljuk. Csak azt látjuk, hogyan látták őket azok, akik a rend felbomlását saját világuk összeomlásaként élték meg. Éppen ezért ezek az iratok nem csak az események miatt érdekesek, azért is fontosak, mert megmutatják, hogyan érzékelték és értelmezték a történelmi fordulatot azok, akik a Muravidéken a határ peremén élték át 1918. novemberének napjait.
1: Augusztusi adásunkban még egy érdekes levéltitkát tárjuk fel, amely viszont már 1941-ben íródik. Szerzője gróf Zichy Mária. Tartalmáról pedig augusztus 26-án hallhatnak dr. Halász Alberttől. Köszönjük a figyelmüket, viszont hallásra!

Hát ugye elkezdődtek a selejtezők a Bajnokok Ligájára is, és hát voltak azért érdekes mérkőzések, egy-kettőt csak megemlítünk. Torna Dinamo Zagreb például 1-1-re végződött a tegnapi nap folyamán. Fenerbahce is győzött 1-0-ra a Górnik Zabrze csapata ellen, a Sturm Graz a Harc ellen simán hozta a mérkőzést, 4-0 lett egyébként a végeredmény. No, 0-4-re a Cervena Zvezda is győzött idegenben, Larne volt ugye az ellenfél, és egyébként ma is lesznek még mérkőzések, ami pedig azért is jelentős, mert ugye az Egnácia Celje mérkőzés is ma lesz, tehát 21 órakor a szlovén bajnok is akkor csatlakozik, és hát bízunk benne, hogy akkor meg lesz ugye a következő forduló. Egyébként pedig az Európa Ligába is lesznek majd mérkőzések, ezek a holnapi nap folyamán jönnek majd, de egyet azért ki kell közülük emelni, az pedig akkor a Twente Ferencváros mérkőzés lesz, ez ugye holnap lesz majd, és 20 órakor kezdődik. Egyébként egy órával később majd a Hajduk Split is elindul az Európa Liga selejtezőben, a Pafosz lesz majd az ellenfelük. A hazai pályán fogadják őket, a Fradi pedig, ahogy említettük, ugye holnap 20 órakor játszik. Amúgy Konferencia Liga is lesz, arról is mindjárt többet, de előtte Sam Smith és a Burning című dal.

Na és ugye a konferencialigában is zajlanak a selejtező mérkőzések. Hát itt van egyébként ugye a legtöbb párosítás, meg a legtöbb szlovén és magyar érdekeltség. És a Győr az már megtette a sajátját, ugyanis idegenben Atert Bissen ellen játszottak, na és a végeredmény 2-6 lett. Tehát azért a Győr eléggé kilőtte a Bissen hálóját, úgyhogy 4 gólos előnnyel várja majd a visszavágót. No de a mai nap, illetve mai napon és persze meg a holnapi napon is lesznek azért selejtező mérkőzések, esetleg akkor egy-kettőt megemlíthetünk közülük, mert az egyik az például ugye holnap 18 órakor lesz az Debrecen-Pionik összecsapás, úgyhogy ez 18 órakor kezdődik majd. Szintén érdekes mérkőzés, ugye a mi szempontunkból is, ugyanis az Alumini is majd becsatlakozik az összecsapásokba, ők is mérkőzni fognak. Igaz, hogy egy kicsit még azért arrébb van az a mérkőzés, holnap 20 órakor lesz majd, Dinamo Tirana lesz amúgy az ellenfél. De holnap játszik például a Paks is, még az nem is akár kivel, hogy az ő ellenfelük a Panathinaikosz lesz majd, az a mérkőzés is holnap 20 órakor kezdődik. De például itt közel Lendvához a Varasdi csapat is mérkőzni fog holnap 20 órakor, Jablonec lesz majd akkor az ellenfél. Úgyhogy azoknak is akkor majd lehet szurkolni, vagy akár elmenni meccsre, hiszen nincs olyan messze. Amúgy pedig a Bravo is holnap csatlakozik, akkor a selejtezőkhöz a Scandia lesz az ellenfél 20:45-kor, a Copper is 20:45-kor játszik holnap, és az NSI lesz az ellenfelük, de a Réga is például holnap vág majd neki a sorozatnak 20:45-kor, de mondjuk a Partizán is 21 órakor, úgyhogy azért lesz számos érdekeltség, szlovén, magyar, horvát, és hát akkor lesz bizonyára kinek szurkolni. Mi pedig Radics Gigivel megyünk tovább, utána pedig meghallgatjuk a gyerek gondolatokat.

0: jó tűzoltónak lenni, Poppy?
1: Azért, mert a tűzoltók, míg a nagy baj van, akkor eloltsák a tüzet.
0: Milyen emberek akkor a tűzoltók?
1: Okosak és gyorsak, és mikor bajba kerülnek, akkor segítenek, meg akkor, mikor bajba kerülnek, akkor kiviszik az embereket, és akkor elolsák a tüzet, és mikor elolsák a tüzet, és akkor bemennek az emberek, és akkor új festéket tesznek rájuk.
0: Mire?
1: Hát a falra.

Flipperöcsi felvételen szólt, hogy egy lány, egy nyár, előtte pedig a gyerek gondolatok voltak itt Tamura Vék a Magyar Rádióban. Szerda van, és július 22-e. Na hamarosan, majd 10 perc múlva friss híreket hallanak. Aztán következő órában pedig érkezik egy színes összeállítás, amit semmiképp sem ulasszanak el. Kapu Tibor és Cserény Gyula története fog majd elhangzani. Meg hát ugye nyilatkoznak is, és hát ugye magyarok, akik világűrben is jártak. Úgyhogy érdemes lesz meghallgatni mindez következő órában.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 11 órai hírek. A mikrofonnál Farics Dorész hírszerkesztőt hallják. Janez Jánosa kormányfő tegnap látogatást tett a József Stefán intézetben. A vezetéssel megvitatta a tudomány további fejlesztését, a kutatási infrastruktúra megerősítését, valamint az állam és a kutatóintézetek közötti együttműködést Szlovénia fejlődése szempontjából kulcsfontosságú területeken. A kormány honlapja szerint Janez Jánosa miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a kormány olyan környezetet kíván teremteni, amelyben a tudás, a kutatás és az innováció az ország egyik központi fejlődési előnyét képviseli. A József Stefán intézet igazgatójával, Leon Cizellyel és csapatával folytatott beszélgetés során különös figyelmet fordítottak a jövőbeli fejlesztés stratégiai területeire, beleértve az energiát, a mesterséges intelligenciát, a társadalmi ellenálló képességet, a kritikus anyagokat és a tudás gazdaságba történő átadását. Új ünnepnap bevezetésének lehetősége került napirendre Magyarországon, miután a Nemzeti Választási Bizottság hitelesített egy népszavazási kezdeményezést, amely április 12-ét a demokrácia napjává nyilvánítaná. Az NVB szerint a javaslat megfelel az alaptörvényben és a népszavazási eljárásról szóló jogszabályokban meghatározott követelményeknek. A döntés ugyanakkor még nem tekinthető véglegesnek, mivel ellene a határozat közzétételétől számított 14 napon belül jogorvoslati kérelmet lehet benyújtani. Egy másik, az államforma megváltoztatását célzó kezdeményezést ugyanakkor elutasított a testület. A népszavazási kérdés Magyarország államformájának alkotmányos monarchiává alakítására vonatkozott, amit a bizottság egyhangú döntéssel utasított el. Az NVB szerint a kérdés egyértelműségi és alkotmányossági problémákat vet fel. A moldovai parlament tegnap jóváhagyta Vasile Tofan kormányának összetételét, miután az új kormányfő ismertette a kabinet programját, ígéretét téve a gazdaság újjáélesztésére és az európai irányvonal folytatására. Tofan kinevezésére elődje Alexandru Munteanu lemondása után került sor, aki mindössze 8 hónapig állt a kormány élén. Az új kormányfő ígéretet tett a költségvetési deficit 2%-os csökkentésére 2029-ig, a hiány jelenleg 20 milliárd lei. A kormányfő közölte, hogy adóreformokra is szükség van, továbbá ígéretet tett a bürokratikus eljárások egyszerűsítésére és az üzleti szektor finanszírozási lehetőségeinek könnyítésére. Maia Sandu, moldovai elnök 10 nappal ezelőtt jelölte Tofant új kormányfőnek. Akkor azt mondta, hogy a miniszterelnök fő prioritása Moldova EU-s integrációjának felgyorsítása lesz. Kiemelte továbbá az állami intézmények és a társadalom ellenálló képességének megerősítését, valamint a gazdaság újjáélesztését. Sport. A Celje foci csapat ma játssza első mérkőzését a Bajnokok Ligája kvalifikációban. Viktor Campelos védencei Albániában mérkőznek az ottani Egnácia ellen. Az összecsapás 20 óra 45 perckor veszi kezdetét. A visszavágóra egy hét múlva kerül sor a celjei szurkolók előtt. A többi három szlovén csapat, az Alumini, a Koper és a Bravo holnap szerepel a Konferencia Liga selejtezőjében.
2: Időjárás.
1: Ma túlnyomóan derült időre kell számítani. Északkeleten megnövekedik a felhőzet, és délután kisebb zápor is kialakulhat. A tenger melléken enyhe lesz a bóra, majd napközben enyhül. A hőmérséklet csúcsértéke 22 és 25 fok között alakul. Az Adrián 28 fokot mérhetnek.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Gornyarad-Gona körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Akadozik a Steyr autópálya forgalma Tepanje és Drámlje között mindkét irányban. A tenger melléki strádán pedig Postojna előtt szintén mindkét irányban.

0: MMR.
1: július 15-én landolt az AX-4 misszió legénysége dél-kaliforniai partjainál. Küldetés tagja volt Kapu Tibor magyar kutató űrhajós is, aki 45 évvel Farkas Bertalan után második magyarként jutott el a világ, és 18 napot töltött a nemzet.

0: 20 nap alatt 320-szor kerülte meg a Földet, és több mint 13,5 millió kilométert tett meg. Beszélgetésünk elején azonban még visszaléptünk az időben. Elsőként azt kérdeztem vendégeimtől, hogyan kezdődött számukra ez a rendkívüli történet.
1: Én amikor kisgyerek voltam, én vadászpilóta szerettem volna lenni, ugye az a repüléssel már nyilván összhangban van, az űrrepülés az nem választható szét teljesen a repüléstől. Végül aztán gépészmérnök pályára adtam a fejemet, édesapám nyomán egyébként, és pont ez a gépészmérnöki pálya és ez a technológiák, a mérnöki érdeklődésem volt az, ami elindított ezen az úton. 2016-ban volt az az év, amikor a SpaceX be tudta bizonyítani, hogy egy ilyen elképesztően high-tech és erős rakéta az le tud szállni a saját lábára. Ezzel elhozta az újra felhasználható rakéták korát, amiről én már akkor is úgy gondoltam, hogy ez egy mérnöki csoda. És ekkor bennem hatalmas érdeklődés született meg. Éveken keresztül foglalkoztam ezzel hobbiként persze. Olyan szerencsésnek is mondhatom magam, hogy Kaliforniában jártam felbocsátáson is, és majd arra rá pár évre a külgazdasági és külügyminisztérium kiírta a lehetőséget 2021. októberében, hogyha jól emlékszem, hogy innentől kezdve lehet jelentkezni magyar űrhajós kiválasztásra. Az pedig egy olyan lehetőség volt, amivel muszáj volt élnem. Én nem bocsátottam volna meg magamnak, hogyha azt a lehetőséget kihagyom. Úgyhogy ez egy olyan vezérelv, ami alapján éltem addig is az életemet, és szerencsére rengeteg helyre eljutottam emiatt, és élem azóta is.
0: És mikor biztossá vált, hogy részt vesznek ebben a programban, akkor elkezdődött a kiképzés. Milyen volt ugye az első benyomás, és a kiképzés hogyan zajlott?
2: Ugye ezt 2023 április 1-jel kezdtük el, tehát egyébként pontosan 3 évvel ezelőtt kezdtük el ezt a kiképzésünket, az alapkiképzési fázissal, 4 űrhajós jelölt. A 4 űrhajós jelölt egyből megtalálta a közös hangot, és egy nagyon jó baráti kapcsolat, bajtársias kapcsolat alakult ki közöttünk. Elképesztően intenzív időszakint kezdődött meg az életünkben, talán erre egyikünk se számított, hogy annyira intenzív lesz. Fizikailag nagyon intenzív képzésen kezdtünk el részt venni, és mindemellett pedig rengeteg elméleti képzésünk volt, amit megspékeltünk rengeteg gyakorlati képzéssel. Úgyhogy a következő 14 hónap onnantól kezdve az egy elképesztően sűrű rohanás, ami tele volt fontosabbnál fontosabb képzésekkel, információkkal, azért, hogy mi megálljuk a helyünket a világnak az űrkutatói között és az űrutazói között. Úgyhogy ezt a 14 hónapos alapkiképzést végeztük el, és ennek az alapkiképzésnek, ami egyben egyébként vagy kiválasztás is volt, volt vége 14 hónappal később, úgyhogy kijelölték Kaputibit, mint repülő űrhajós, és engem pedig, mint tartalékos személyzetet.
0: Volt esetleg valamikor egy pillanat, amikor közel volt ön is ahhoz, hogy csatlakozik? Tehát, hogy az űrben repül?
2: Azt nem tudhatjuk, hogy milyen eredménnyel végeztük ezt a kiválasztást, és azt sem tudjuk, hogy melyikünk mikor volt közel hozzá, vagy hogyan volt közel. Ugye a 14 hónap végén az irányító testület hozott egy döntést, rengeteg, cirka 50 különböző paramétert vettek figyelembe, aminek az összesítéséből úgy döntöttek a szakemberek, hogy Tibi legyen a repülő űrhajós, és ez így is van jó. Nem kell nekünk ezt tudni, mi a saját erősségeinket és gyengeségeinket tudjuk, és ennek a hatására ezt a felállást elfogadtuk igazából. Na, valakinek kicsit nehezebb volt elfogadni, van akinek kicsit könnyebb, de azt gondolom, hogy mi a Tibivel az alapkiképzés alatt is egy nagyon jó csapatot alkottunk, és azóta is egy nagyon jó csapatot alkotunk, úgyhogy azt gondolom, hogy csak így tovább. Én egyébként négyünk közül elsőként realizáltam, hogy kaptam meg az eredményt. Ez egy nagyon hosszú napnak a végén volt, amikor egyesével beküldtek minket egy tárgyalóba, ahol megkaptuk az eredményt, és csak egyedül voltunk ott, illetve az a boríték, amiben az eredmény benne volt. Én ezt ugye először megdöbbentem, vagy hát ilyen szomorú voltam, úgy mondanám, hogy nem én lettem a repülőrhajóst, idézőjelbe téve csak második lettem. Viszont utána azért próbáltam a pozitív oldalát nézni, vagy eszembe jutott a pozitív oldala. Én nagyon szerettem a kiképzést, nagyon szerettem a kiképzési időszakot, és nagyon örültem annak, hogy ezt folytathatom tovább, hogy benne maradhatok ebben a programban. És azért azt is már akkor is láttuk, vagy láttam, hogy ez egy történelmi dolog, amiben mi részt veszünk. Úgyhogy ebben a történelmi dologban az, hogy nekem részesen van, az egy óriási megtiszteltetés. Úgyhogy én ezzel a tudással mentem ki, és utána következett ugye a Tibi, és a Tibinek pedig az eredményért pedig őszintén tudtam örülni.
0: És hogyan élt át Kaput Tibor azt a pillanatot,

0: amikor megtudta, hogy ő lesz az, aki a világűrbe repül.
1: Ahogy Gyula mondta, ez egy hosszú napnak a hosszú éjszakája volt, mert a kiválasztásunk a napja az éppen május 26-ára esett. Nem így terveztük, de az univerzum akarta találni, így előrébb kellett egyébként volna, május 27-én lett volna. Május 26 az azért fontos számunkra, mert 45 évvel azelőtt Farkas Bertalannak volt a felbocsátása, és ezzel ő vált az első magyar emberi, aki kiment a világűrbe. Magyarországot egyébként a 7. nemzetté téve, aki a világűrben járt. Úgyhogy nyilvánvaló, hogyha azt mondom, hogy ez hatalmas megtiszteltetés, annak is éreztem, habár azzal se rejtem a dolgokat véka alá, hogyha azt mondom, hogy az első pillanatban persze, mert nem esik még le minden az embernek. Az első pillanatban, amikor elolvastam azt a papírlapot, akkor még egy kicsit még kételkedtem is annak a jelentésében, megmondom őszintén, mert kicsit kacifántosan volt megfogalmazva, de azért persze hamar leesett, hogy itt miről van szó. És aztán kimentem, találkoztam ugye Gyulával, és aztán jött a kettő másik társunk, akivel addigra ugye már 14 hónapja voltunk részesei közösen négyen jelöltekként az alapkiképzésünknek. És azért fontos ezt mondani, és azért említem őket, mert az egy ambivalens éjszaka volt. Egészen természetes, hogy magamnak és az én sikeremnek örültem, de ugyanakkor ott volt három bajtársam, három barátom, akikre meg láttam, hogy nyilvánvaló, hogy nem örülnek az ő eredményeiknek. Úgyhogy egyik személyes sír, másik nevet ilyenkor az embernek, hogyha pongyolán szeretnénk fogalmazni. Úgyhogy tényleg pozitív és negatív érzések egyszerre kerítik hatalmába. De én azt mondhatom, hogy a Gyula szavaira reflektálva, amikor azt mondta, hogy ő élvezte a képzést, én is ilyen habitussal álltam hozzá, és talán az egyik legfontosabb, talán nem is kiválasztási kritérium, de talán legnagyobb indok az volt mellettünk, hogy mi a nehéz és bizonytalan időket hozó tréningnek egyik percét se éltük meg teherként, mert mindig is úgy álltunk hozzá, hogy persze, ez most nem a legkönnyebb időszak, és nem a legkönnyebb tevékenység, amit csinálunk, de azáltal, hogy ezt elvégezzük, mi többek leszünk, és nem az volt, hogy vártuk a centiket, hogy mennyi van még hátra, hanem ha úgy volt, hogy bejelentették, hogy jó, még egy-két hét, még pár hónap, amíg lesz a kiválasztás, úgy álltunk bele, hogy oké, semmi baj, mert legalább még ennek a részesei lehetünk addig, ameddig csak lehetséges.
2: És akkor valóra vált egy álom. Elkezdődött az űrutazás. Milyen volt így maga a procedúra, milyen erők hatnak ilyenkor az emberre, hogyan élte meg ezeket a pillanatokat, amikor ment a visszaszámlálás, és amikor végre felkerült?
1: Maga az indítás napja, az egy bonyolult nap, ugye? Órákig tart egy ilyen indítási szekvencia, hogyha így mondhatnám, egy koreográfia, tényleg egy táncot kell elképzelni, mindig mindenkinek megvan a maga helye és ideje, tényleg több százan vagyunk egy ilyen napnak a részesei, akik aktívan dolgoznak azon, hogy négy ember biztonságosan föl tudjon menni a világűrbe. Órákkal azelőtt érkezünk meg a Kennedy űrközpontba, majd nagyjából felbocsátás előtt 3,5 órával egyik autóból átszállunk a másikba, és amíg azt megejtjük, addig van esélyünk elintegetni, vagy integetni és elköszönni a szeretteinktől. Majd elmegyünk a SpaceX-nek az épületébe, ahol felvesszük az űrruhánkat, ugye a szkafanderünket, és elmegyünk nagyon menő és rock zenék kísérletében az indító állásunkig. Majd felmegyünk lifttel, és még mindig van 3 óra a felbocsátásig. És aztán ugye az utolsó pillanatok, az utolsó 10 másodperc valójában az, amikor az ember elhiszi, hogy akkor ez tényleg meg fog történni, és az azért mondom, mert amikor mi az indítás napjához érkeztünk, ugye ez 2025. június 25-e, akkor mi már 32 napja voltunk elizolálva, szétválasztva a külvilágtól, ezt karanténnak hívjuk. Az a karantén az 14 nap, azaz 2 hétig kellene, hogy tartson. Mi esetünkben 32 volt, mert rengeteg csúszásunk volt. Mind különféle indokokból csúszott a mi felbocsátásunk, technikai indokok, tehát szivárgott a rakétánk, szivárgott a nemzetközi űrállomás, időjárási oka is voltak ennek persze. És meg annyi más, rengeteg csúszással kellett szembenéznünk, és még az indítás napján is, amikor már a kapszulában ültünk, az űrhajóban ültünk, még akkor is volt 2 indok, amikor ez a rakéta indítás az elcsúszhatott volna az napról. Úgyhogy az ember jó sokáig nem hiszi el, hogy ez tényleg meg fog történni, de aztán végül 10 másodperccel az indítás előtt már úgy voltam el, hogy jó, akkor valószínűleg ez tényleg meg fog történni aznap. És beindul egy 8,5 perces folyamat, amikor is tengerszinti magasságról 200 kilométerre emelkedünk, 8,5 perc alatt, még egyszer szeretném hangsúlyozni, és ugye 0 kilométerről, tehát állásból megyünk 27.000 kilométerrel a folyamat végén. Ezt úgy tudjuk elérni, hogy egy 4,5G-s gyorsulás hat ránk a folyamat végén, tehát 4,5-szeresét érezzük a testsúlyunknak, akkora erővel préselődünk bele az ülésbe, ami minket tart, úgyhogy egy egészen elképesztő folyamat. Én az indításnak minden egyes másodpercét imádtam. Mindannyian, akik ott voltunk a kabinban, persze nálunk jóval komolyabb parancsnokunk kivételével, mint a kisgyerekek, úgy csikongattunk. Annyira jó élmény volt, tényleg egy katarzis ezzel, hogyha egy szóval kell leírnom, akkor tényleg azt mondom, ez egy katarzis.
2: Nem félt?
1: Nem féltem, megmondom ezt. Én nagyon vártam. Tele voltam pozitív érzésekkel. Ugye, amikor erről beszélek, akkor én mindig megkülönböztetem azt, hogyha az ember izgul vagy izgatott. Az izgulás, az izgalom, az annak vannak negatív felhangjai. Az izgatottság, az pedig egyenlő a várással, egyenlő azzal, hogy én szeretném már, hogy végre valami megtörténjen, és én tényleg izgatott voltam, hogy bekövetkezzen a nagy nap. Úgyhogy én ezzel álltam neki. Persze az sem magától értetődő, hogy az ember fia ráül 500 tonna robbanóanyagra. Ez talán értetően félelmet kelt sokakban, köztük édesanyámban és édesapámban. Talán ez sem túl nagy meglepetés. De az igazság az, hogy mi éveket töltünk azzal, hogy megtanuljuk, hogy az a rakéta az pontosan hogyan működik. Sőt, nem csak az megtanuljuk, hanem találkozunk azokkal az emberekkel, akik tervezik, találkozunk azokkal a mérnökökkel, akik építik ezt a rakétát. Sőt, amikor éppen úgy jön ki a lépés, akkor ebbe az építési folyamatba is bekapcsolódunk. Persze nem a saját kezünkkel fogunk semmit csinálni, de legalább láthatjuk, hogy éppen hogyan készül a rakétánk, éppen milyen státuszban van, és mindegyik ilyen lépés megteremti az emberben a bizalmat, hogy rendben, világos, minden kérdésemre válaszoltak, azokra a kérdésekre is, amik talán egy kicsit kellemetlenek a számukra, pontosan azért, mert ez az a szituáció, amikor nem szabad semmit elhallgatnunk. Itt négy embernek az életéről beszélünk, itt van egy cég mögöttünk, amit ugye úgy hívnak, hogy SpaceX, az ő eszközükre ülünk fel, és az ővék a felelősség olyankor, hogy mi biztonságban jutunk el a világűrbe, és nem szabad elfelejteni, biztonságban jövünk onnan vissza, mert hiszen ugyanazt a űrkabint, ugyanazt a kapszulát használjuk, mint felbocsátáskor, amikor visszatérünk a Földre. Úgyhogy ez egy hatalmas nagy rizikóval járó művelet. Egészen egyértelmű, hogy ezeknek a mérnököknek, ezeknek a menedzsereknek és meg annyi más embernek, aki a SpaceX kötelékében dolgozik, hatalmas felelősség nyomja a vállát, de én nagyon büszke vagyok rájuk, hogy ezt most már sokadik alkalommal időről időre bizonyítják, hogy hiba nélkül meg tudják csinálni. Talán ez az a track record, ez az a renomé, ami szintén segít ilyenkor egy űrhajósnak, hogy felszálljon arra a rakétára.
2: Röviden Gyulához fordulva, milyen volt akkor a Földről követni ezeket az eseményeket, a startot?
3: Elképesztően sűrű volt az a nap, mi egy kicsit hamarabb érkeztünk oda, mint a Tibiék. Ugye ilyenkor a nekünk, mint Hunor, nekem, mint kiképzett tartalékos űrhajósnak nincsen echte az indítással kapcsolatban feladata, hiszen ezt ilyenkor a SpaceX-nek és a NASA-nak a szakemberei végzik, úgyhogy itt nem volt ezzel kapcsolatban feladat, ugye ez inkább egy lelki sűrűség volt, egy lelki feladat volt, illetve nagyon sok interjú, illetve hasonló helyzetbe kerültem. Úgyhogy ott próbáltam a lehető leghasznosabban tölteni azokat a perceket, azokat az órákat, viszont elképesztően gyorsan eljött a startnak az ideje, és csak néhány perccel az indítás előtt értem arra a nézőpontra, ahonnan ezt a startot én végig tudtam nézni. Együtt egyébként Farkas Bertalannal, és vele együtt élhettem át ezt az indítást, ami önmagában lenyűgöző szépségű, elképesztő látványt nyújt. Ugye egy 70 méteres rakéta indul el, és mi 5 kilométeres távolságban néztük körülbelül végig. Azt a több mint 100 méteres lángcsóvát, ahogyan az elhúz, elképesztő, az éjszakai égboltot azt nappali fényel járja be, bocsátja be, úgyhogy tényleg lenyűgöző. Viszont a lelki érzés az, amikor az ember katarzist él át, az nekem nem is ekkor volt, hanem akkor, amikor megérkezett ez a kabin 28 órával később megérkezett a nemzetközi űrállomásra, akkor volt az a pillanat, amikor én bennem realizálódott igazából, és mert akkor nyugodt körülmények között át tudtam élni azt az érzést, hogy sikerült. Évek munkájával, évek kitartó munkájával, valamit. Most ez így furán hangzik, hogy sikerült eljutnunk a nemzetközi űrállomásra, hiszen én nem mentem el, de az én szívem egy része a Stibivel együtt felment, ez a közös küldetésünk volt, közösen készültünk rá, és közösen vettünk részt rengeteg képzésben, és amikor belebegett, amikor megláttam fönt a NASA feedjén keresztül, ahogyan belebeg a következő, vagy a második magyar űrhajós a nemzetközi űrállomásra, nekem az volt az katartikus pillanat, amikor azt mondom, hogy úristen, sikerült, és tényleg történelmet tudtunk írni.
2: És akkor elkezdődött a munka. Mint kutató űrhajós, egyrészt milyen feladatokat végzett el a nemzetközi űrállomáson, és mielőtt erre a kérdésre válaszol, milyen érzés volt a Földet látni az űrből?
1: A Földet látni a világűrből talán a leggyönyörűbb dolog, amit az ember átélhet. Én ilyenkor mindig kitérek arra a mondatra, amikor azt mondom, hogy a Föld a legszebb bolygó az univerzumban. Persze nem láttam még mindet, de én ezt elég nagy magabiztossággal kimerem jelenteni. Amikor az ember fönt van a nemzetközi űrállomáson, akkor az egyik legkülönlegesebb kilátóhelyről láthatja ezt a gyönyörű bolygót, úgyhogy nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy ez nekem megadatott. Persze nincs olyan rengeteg szabad időnk, hogy ezt kémleljük. Hozzá szeretném azt is tenni, hogy a bolygónk az nem csak gyönyörű, hanem elképesztően izgalmas is. Amikor a nemzetközi űrállomással keringünk a bolygó körül, azzal a hatalmas sebességgel, akkor valójában mi másfél óránként megkerüljük azt, és emiatt mindig más terület felett haladunk el a Föld forgása miatt, és rengeteg izgalommal találkozunk. Rengeteg felhő, rengeteg sziget, rengeteg vihar, és még tudnám sorolni, hogy mennyi mindent tapasztalhat meg az ember odafentről a két saját szemével. Úgyhogy ezek tényleg nagyon meghatározó pillanatok az ember életében. Nagyon szerencsésnek mondhatom magam azért is, mert az utolsó éjszakámon az ISS-en este 8-kor fejeztem be a munkát, és mindenféle indokokból 9:30-kor kellett bezárni az ablakokat. Hajnalban keltünk, mert tudtuk, hogy délelőtt kell indulnunk, és konkrétan leszakadnunk, leválnunk a nemzetközi űrállomásról, úgyhogy már csak én voltam fönt az egész űrállomáson. Többiek már aludtak, és 8-tól 9:30-ig pont egy másfél óra telik el. Úgyhogy szerencsémre ellebegtem a kupolába, ami a legszebb pontja az űrállomásnak, és már fél órát, tehát pont egy földnyi keringés, vagy földkörüli keringést tudtam tölteni abban a hatalmas nagy ablakban, mielőtt még én zártam volna be az ablakokat aznap estére. Úgyhogy meghatározó élmény. Ezek a szép percek, vagy azt úgy mondanám, hogy a legszebb percek, de csak ránézésre, mert amikor az ember dolgozik, és persze abból sokkal-sokkal több van, azok is elképesztően meghatározó pillanatok és szép pillanatok. Pontosan azért, mert ugye az én küldetésemben 25 magyar kísérletet vittünk föl a nemzetközi űrállomásra, és mindegyik 25 magyar kísérletről el lehet azt mondani, hogy az országból magyar kutatók csinálták azokat, gondolták ki azokat magyar egyetemekről, különböző vállalatokból vagy kutatócsoportokból. Tehát éveken keresztül dolgoztak magyar kutatók azon, hogy az igazság pillanatában én azokat fölvihessem és én végrehajtsam ezt számukra. Úgyhogy egy űrhajós vállalni ez a legnagyobb felelősség, amikor arról beszélünk, hogy több száz kutató várja epekedő szemekkel, hogy akkor vajon sikerül-e valaki másnak odafönt megcsinálni az ő saját kísérletét. Ezt így kell tekinteni. És pont ezért, amikor ezeket a kísérleteket csináljuk, nyilvánvalóan, hogy mi egy folyamat leírás alapján haladunk, és egy pár nap után már a folyamat leírás megfogalmazásán is éreztem azt, hogy azt a bizonyos lépést, azt a kísérletben pont azért tették bele, pont azok a kutatók, mert akkor arra gondoltak, hogy pont. Arra akarok ezzel csak utalni, mert ezek mind megmosolyogtató pillanatok, és az ember még a világűrből is minimum 400 kilométer távolból is érzi a magyar kutatótársainak a jelenlétét, amikor ők éveket dolgoztak azzal a kísérlettel, és ott vagyok fönt egyedül, talán csak rádiókapcsolaton tudok beszélni Amerikából valakiből, Huntsville-ből vagy Houstonból, és mégis pontosan érzem rajta a magyar virtust, a magyar leleményt azokon a kísérleteken, amiket éppen csináltam, és ez a büszkeségnek, a mi magyar büszkeségünknek egy olyan foka, egy olyan típusa, egy olyan színezete, amit megmondom teljesen őszintén, hogy nem igazán éreztem még előtte, és nem éreztem azóta is. Úgyhogy számomra ezért is annyira meghatározó. A kísérletekre még csak pár gondolat, mindegyik olyan kísérlet, amiről elmondható azt, hogy a hosszú távú űrutazásnak a legnagyobb kérdéseit próbálja megválaszolni. Rengeteg különböző szögből, rengeteg különböző tudományterületről, volt ezek között dozimetria, tehát sugárzásmérés, űrnövénytermesztéstől kezdve mindenféle fizikai kísérleteken át, egészen még persze élettani vizsgálatokig, ezek lehetnek persze orvos-biológiai kísérletek, tehát amikor konkrétan az űrhajós az alany, de akár azt is mondhatom, hogy nem csak 4-en repültünk mi a világűrben, hanem igazából 604-en, mert fölvittünk magunkkal 600 magyar muslicát is Szegedről, és azokon a muslicákon vizsgáltuk azt, hogy az a sugárzás, az a megnövekedett kozmikus sugárzás, ami ott tapasztalható a nemzetközi űrállomás fedezetén, az hogy hat az ő DNS-ükre, hogy hat az ő sejtjeikre, és azok az enzimek, amik mi elláttuk őket előtte, az milyen hatásfokkal tudja ezeket a hibákat kijavítani. Úgyhogy rengeteg elképesztően izgalmas kísérletet tudhatunk a hátunk mögött, és ezeknek, amikor ezt a beszélgetést megejtjük és fölvesszük, a magyar kutatók mai napig dolgoznak az eredményeiken, vagy ezeknek a kiértékelésén, és ezek a tudományos publikációk, iratok, ezek folyamatosan születnek.
2: És az emberi testre milyen hatással van ez a 18 nap plusz 2 nap utazás az űrben, tehát hogyan éltem meg a visszatérést, milyen volt akkor?
1: Azért érdekes a kérdés feltevés módja, mert a világűrnek tényleg káros hatásai vannak az emberi testre. Ezek a káros hatások azonban kivéthetők, hogyha az ember odafönt a világűrben sokat edz. Ez a sok edzés, ez úgy mondható, vagy úgy képzelhető el, hogy az, aki fél évet tölt az ISS, tehát a Nemzetközi Űrállomás Fedélzetén, az napi 2 órát edz. Ebből 1 óra kardió, tehát vagy futás, vagy a szobabiciklin töltjük el az időnket, és 1 óra erőnléti tréning mindenképpen. Kutya kötelessége az ilyen űrhősöknek minden nap megcsinálni ezt, szombaton és vasárnap is, sőt ugye, akinek esetleg ez tényleg kedvére van, akkor az vasárnaponként 3 órát is szokott edzeni, mert mi más csinálna. Ilyenkor egyébként valaki erősebben jön vissza az űrállomásról, ritkább esetben, de ez is előfordul. Ez viszont tényleg kötelező és kutya kötelességük. Ilyenkor az életükkel játszanak, de ez egy hosszú távú küldetésre vonatkozik. A miénk viszont, ahogy említetted a kérdésedben, ez 18 plusz 2 nap volt, ez rövid távú küldetésnek számít. Ekkor a mi célunk tényleg az, ahogy korábban elhangzott, hogy fölmegyünk és a magyar kísérleteket végezzük el a nap 12 kötőjel akárhány más órájában, úgyhogy nincs igazán túlságosan sok időnk arra, hogy edzünk. Persze részese volt valamennyire, ami fönt töltött időnknek, de abszolút nem napi 2 órában, hiszen az ilyen szempontból nem lenne túlságosan hatékony, nem mondhatjuk azt a magyar kutatóknak, hogy persze, fölmegy a Tibor és csinál majd valamit, de azért figyeljünk az edzésre és meg hasonlók. Persze figyelünk erre, az űrküldetés előtt edzünk rengeteget, pont azért, mert tudjuk, hogy amikor visszajövünk, akár csak 20 nap után is, akkor mi nagyon legyengülve jövünk majd vissza, és ez tényleg így volt. Odafönn nem tudtunk olyan nagyon sokat edzeni, ez volt a programnak a terve, és ez volt a programnak a része, és pont emiatt az ember gyengén jön vissza, olyan, mint hogyha az izmaiból tényleg elszállt volna az erő, egy jó 1-2 napig még imbolygunk, olyan, mint hogyha az ember egy átmotott éjszakának a részese lenne, a mindenféle más egyéb hatásokat mellőzve, faltól falig járunk a folyosókon és mindenhol legalább 2 napig, aztán majd egy pár nap múlva bizonyítanunk kell a rehabilitáció során, hogy a fejünk akár hirtelen mozgatásával sem szédülünk el. Hogyha ezt tudjuk bizonyítani, ez általában 1 hét után jön el, akkor kapjuk vissza például a jogosítványunkat. Addig nem is vezethetünk egyáltalán. Aztán hogyha tartanánk, és a mi esetünk ugye nem tudtuk tartani, mert azóta kicsit más a fókuszú a munkánknak, de hogyha tartanánk ugyanazt az edzés tervet, mint az űrküldetés előtt, még akkor is 3 hónap legalább, amíg ugyanaz az izomzat vissza nem tér. Úgyhogy rengeteg hatása van a világűrnek az emberi testre. Ezeket adott esetben lehet persze simán kivédeni, de a mi küldetésünkben nem volt lehetőség.
0: A 4 tagú legénység a 20 napos küldetés során több mint 60 tudományos projektet valósított meg. A csapat emellett 23 alkalommal jelentkezett be és tájékoztatta a közönséget a nemzetközi űrállomásról. Cserényi Gyula pedig arról beszél, miért fontos az űrkutatás a mindennapi életünk szempontjából.
3: Az űrkutatást azt önmagában nem az űrkutatásért végezzük. Számos olyan termék van, vagy olyan fejlesztés van, amely a hétköznapjainkat, mint emberek könnyebbé teszi, ha csak gondolunk itt a telekommunikációra, a GPS-re, vagy akár a napszemüvegünknek a fontsorozása is egyébként az űrkutatás egyik ilyen mellékterméke. Tehát számos olyan dolog van, ami a hétköznapi életünket fejleszti, azért, mert az űrkutatás történt régen, vagy történik ma. De ettől függetlenül, vagy ezen túlmenően azok a kutatások, amiket most Tibi a Nemzetközi űrállomáson elvégzett, és ezek magyar kutatók kutatásai, ezek mind két témakörbe is sorolhatók. Az egyik az, hogy mindegyik közvetetten vagy közvetve a hosszú távú űrutazásnak a kérdéseire adja meg a választ, másrészt pedig közvetetten, hogyha mi tudunk egy olyan növényt, például a növénytermesztős kísérletünket most példaként felhasználva, ha tudunk egy olyan növényt termeszteni, ami sokkal a megfelelő adalékolás következtében a legrosszabb körülmények között is megnövekszik, és gyorsabban növekszik, mint a földi, jelenleg földön használt társai, akkor azt akár lehet az elsivatagosodó, egyre rosszabb körülmények között lévő tájakon használni. Tehát ezek mind-mind olyan kísérletek, olyan tudományos eredményekre vezetnek, amelyek, ha nem is legyből láthatóan, de közvetetten, ugye javítják az emberi életnek a minőségét, és ez nagyon fontos. Nagyon nehéz közvetett árcímkét tenni egy ilyen küldetésre, de ugye azt mondják a nálunk sokkal-sokkal-sokkal okosabbak, hogy az űrbe fektetett költségek legalább 6-szoros megtérüléssel lehet számítani, és akkor még nem számoltunk arra a megtérülésre, amire nem tudunk árcímkét rakni, ami a gyermekeinknek a szemében van. A gyermekeink szemének a csillogásában van. Erre nem lehet árcímkét helyezni. Számos, vagy már most már azt tudom mondani, hogy számtalan helyzetben, számtalan gyermekkel, fiatal felnőttel, tinédzserrel és felnőttel találkoztunk az elmúlt hónapokban, és egyszerűen azt az motivációt, azt az elhivatottságot, amikkel ők végighallgatnak egy előadásunkat, kérdeznek tőlünk, azt szerintem legyőzhetetlen, és bennük van a jövő, bennük van a következő kutató, aki lehet, hogy nem űrkutató lesz, de lehet, hogy a következő Nobel-díjas lesz, aki megfejti a magfúziónak a rejtélyét, vagy ki tudja, milyen kutatási eredménnyel fog óriásit letenni az asztalra, és ennek pedig az az előzménye, hogy adott esetben találkozott Kapu Tiborral, a második magyar űrhajóssal.
0: Zárásként egy üzenet a fiataloknak, akik arról álmodnak, hogy egyszer űrhajósok lesznek. És arra is választ kapunk, hogyan látja Kapu Tibor. Vállalna-e még egy űrküldetést?
1: Én minden fiatalnak azt szeretném tanácsolni, hogy figyeljen a kapcsolataira, legyen az család, vagy barát, vagy tényleg bármelyik szerette, mert ezek a kapcsolatok elképesztően fontosak. Ugye ezek az emberek, akiket rossz napunkon felkeresünk, hogy felvidítsanak, és ezek az emberek, akiket jó napunkon is felkeresünk, hogy megmutassuk nekik, hogy miért érezzük magunkat, mit a jó kedvünk, mire vagyunk büszkék. Úgyhogy nem szabad ezeket a kapcsolatokat elhanyagolni, az élet az nem egy olyan út, amin egyedül szeretnénk végigmenni. A másik pedig az, hogy igenis keressék meg bármilyen tevékenységet, azt, ami nekik igazán tetszik, a szívük választatját, hogyha mondhatom ezt. Lényeg az, hogy találják meg azt, amit nagyon szívesen csinálnak, pontosan azért, mert akkor be tudják bizonyítani a világnak, hogy ők megfelelő kitartással el tudnak érni rengeteg célt. Higgyenek magukban, szerintem az egyik legfontosabb, belőlem ez hiányzott sok-sok-sok évig az én életemből. És utolsó kérdésre válasz, visszamennék a világűrbe? Egészen természetes, hogy igen, én nagyon várom ezt a pillanatot, hogyha meg fog történni. Most azonban nem ez a legfontosabb, szeretnénk Gyulát följutatni a világűrbe, és aztán szeretnénk azt, hogy a magyar űrszektor az mindenképpen tovább tudjon menni. Mi ezen rengeteget dolgozunk a háttérben, reméljük, hogy ezt majd, hogy erről meg tudjuk győzni majd a döntéshozókat is.
2: Tehát akkor várjon is, hogy sorra kerül.
3: Abszolút várom. Ezt nem lennék nagyon jó űrhajós, hogyha nem szeretnék eljutni a világűrbe, úgyhogy ez természetes. Bár egyébként mi úgy csináltuk végig a képzésünket, hogy mi abban hittünk, vagy abban a meggyőződésben voltunk, hogy ez egy egyszeri alkalom, és valószínűleg nem lesz rá több lehetőség. Viszont az eredményesség, az a siker, amit az elmúlt hónapokban tapasztalunk és látunk, az arra ad bizakodást, bizakodásra való ad nekünk jogot, hogy lesz ennek folytatása és lesz lehetőség. Nem csak nekem, hanem az utánam következőknek is lesz lehetősége, ami szerintem elképesztő. Az pedig, hogy mit javasol, hogy mit tanácsolnék a fiataloknak, merjenek vállalkozni, ne legyünk kis hitűek, igen. és tartsanak ki, és merjenek vállalkozni azért, mert a lehet, hogy nem fog sikerülni elsőre, lehet, hogy nem fog sikerülni ötödikre, lehet, hogy tizedikre fog sikerülni, viszont sikerülni fog. Minden kudarc csak megerősít minket, minden akadályon való átkelés csak megerősít minket, legyen ez egy akadályverseny, vagy legyen ez egy űrhajós kiképzés. És ha nem vállalkozunk, akkor viszont nem fogjuk tudni megpróbálni magunkat, nem fogunk tudni jobbak lenni, és csak így lehet viszont nagy dolgokat elérni, úgyhogy én ezt tudom javasolni, azután pedig legyünk türelmesek, és eljön a mi időnk is.
0: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Kapu Tibor és Cserényi Gyula kutató űrhajósokkal beszélgettünk. Köszönöm, hogy velünk tartottak. A műsort Szabó Rudolf szerkesztette, a hangtechnikus Bencik István volt. A viszont hallásra legközelebb.
4: Ilyen.
5: Ilyen.
4: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
5: A Újvidéki Magyar Rádióban.

Igen, egy kicsit jártunk az űrben is itt a Moravidéki Magyar Rádióban. Szerda van, és július 22-e, hamarosan pedig dél 12 lesz, és ugye a délelőtti vezetett műsor véget ér, de várja önöket a délutáni vezetett műsor, úgyhogy maradjanak mindenképp a Moravidéki Magyar Rádió társaságában. Egyébként pedig Bucsák Filip volt a hangtechnikus. Zenéket Király Boglárka válogatta, híreket pedig Faris Tóris szerkesztette. És ugye hamarosan még érkezik, mert várja majd önöket a déli krónika, és délután pedig itt lesz önökkel Donner Tímea. Úgyhogy jó kezekben lesznek, ezért maradjanak a Moravidéki Magyar Rádióval. Jó rádiózást, és szép délutát kívánok mindenkinek!

0: Déli Krónika a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A Déli Krónika mikrofonjánál Donner Téme a műsorvezetőt és Farics Dorész hírszerkesztőt hallják. A délelőtti hangtechnikus Vucsák Filip. Köszöntjük a hallgatókat, jó napot kívánunk! Szlovéniai hírekkel kezdjük Déli Krónikánkat, ime néhány részlet az adásunk tartalmából.
2: A parlamenti vizsgálatokról szóló törvény módosítására vonatkozó népszavazás kiírására irányuló kérelmet nyújtottak be tegnap a parlamentbe.
1: A szlovén RTV likviditási problémáinak megvitatása után az intézmény tanácsa a költségvetési források törvényes megszerzésére vonatkozó beszámolót kéri.
2: Sebastian Kurz volt osztrák kancellár július 13-án találkozott Janez Janša kormányfővel.
1: Nem a házelnök képviselői mandátumának megtartása vet fel alkotmányossági kérdéseket, hanem az, ahogyan a magyar köztársasági elnök megbízatása megszűnt.
2: Új ünnepnap bevezetésének lehetősége került napirendre Magyarországon.
1: Következzenek az erről szóló részletek. Kezdjük először itthon, Szlovéniában. A parlamenti vizsgálatokról szóló törvény módosítására vonatkozó népszavazás kiírására irányoló kérelmet nyújtották be tegnap a parlamentbe 44.619 szavazó támogatásával. A kezdeményezők úgy vélik, hogy a módosítás megszünteti a vizsgálóbizottságok politikai visszaéléseivel szembeni egyik legfontosabb garanciát.
2: A kezdeményezők szerint a koalíció a parlamenti vizsgálatról szóló törvény módosításával meg akarja szüntetni a parlament vizsgálóbizottságai általi politikai visszaélésekkel szembeni egyik legfontosabb biztosítékot. A módosítás többek között korlátozza a vizsgálatot elrendelő törvény alkotmánybíróság előtti megtámadásának lehetőségét, a vizsgálat alá vont személyeknek már nem lenne erre lehetőségük. A kezdeményezők szerint ez szabad kezet adna a politikának arra, hogy gyakorlatilag bárki ellen és bármikor parlamenti vizsgálatot indítson előzetes bírósági felügyelet nélkül.
1: A szlovén RTV likviditási problémáinak megvitatása után az intézmény tanácsa tegnap határozatot fogadott el, amelyben utasította a vezetőséget, hogy számoljon be az idei költségvetési források törvényes megszerzésére irányuló erőfeszítések összes kulcsfontosságú tevékenységéről.
2: Az RTV jogi irodája jogi véleményt készít arról, hogy az RTV üzleti tervének mely programváltoztatásai igényelnek pótköltségvetést. A tanács rendkívüli ülésének kezdeményezését a tanács 5 tagja kérte. A vezetőségtől szerették volna megtudni, hogyan törekszik a törvénynek megfelelő több mint 15 millió eurós források kifizetésére, valamint hogyan zajlanak a tárgyalások a Nemzetiségi Kormányhivatallal és a Kulturális Minisztériummal, amelynek a törvénynek megfelelően át kellene utalniuk a nemzeti programokra és a zenei produkciókra szánt forrásokat az intézménynek.
1: Janez Janša kormányfő tegnap látogatást tett a József Stefan intézményben. A vezetéssel megvitatta a tudomány további fejlesztését, a kutatási infrastruktúra megerősítését, valamint az állam és a kutatóintézetek közötti együttműködést Szlovénia fejlődése szempontjából kulcsfontosságú területeken.
2: A kormány honlapja szerint Janez Janša miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a kormány olyan környezetet kíván teremteni, amelyben a tudás, a kutatás és az innováció az ország egyik központi fejlődési előnyét képviseli. A József Stefan intézet igazgatójával, Leon Cizellyel és csapatával folytatott beszélgetés során különös figyelmet fordítottak a jövőbeli fejlesztés stratégiai területeire, beleértve az energiát, a mesterséges intelligenciát, a társadalmi ellenálló képességet, a kritikus anyagokat és a tudás gazdaságba történő átadását.
1: Szlovénia és Monaco közötti diplomáciai kapcsolatok felvételének 20. évfordulója alkalmából tegnap Polona Rifel környezetvédelmi és területrendezési miniszter, valamint Céline Caron-Dagnoni, monacói környezetvédelmi miniszter találkozott. Megerősítették, hogy az országokat kiváló és baráti kapcsolatok, valamint számos közös érdek köti össze.
2: Riffeli hangsúlyozta, hogy az országok közös erőfeszítéseket tesznek a környezetvédelme, a biológiai sokféleség megőrzése, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás és a természeti erőforrások fenntartható kezelése érdekében. A miniszter hangsúlyozta az éghajlati kockázatok területrendezési és fejlesztési beruházásokba való integrálásának, valamint a helyi közösségekkel való szoros együttműködés fontosságát is.
1: Sebastian Kurz volt osztrák kancellár, aki jelenleg üzletember és az izraeli Dream Group vállalat elnöke, július 13-án találkozott Janez Janša kormányfővel. Állítólag Kurz a vállalat nevében lobbizott izraeli kibereszközök eladásához. Azt is biztosították, hogy minden további tevékenységről a vonatkozó törvényeknek és az előírt eljárásoknak megfelelően döntenek.
2: Az MMC szerint a volt osztrák kancellárnak három lobby kapcsolata volt Ljubljanával. Az RR appon összefoglaltak szerint állítólag kétszer találkozott személyesen Janez Jánsával, és felkereste Igor Kovácsot, az Információbiztonsági Hivatal képviselőjét is. Kurz legutóbb 2021-ig az ÖVP és a Zöldek koalíciós kormányát vezette, majd 2021 őszén korrupciós vádak miatt lemondott.
1: És most külföld, azaz magyarországi hírekkel folytatjuk a Muravidéki Magyar Rádió déli krónikáját. Nem a házelnök képviselői mandátumának megtartása vet fel alkotmányossági kérdéseket, hanem az, ahogyan a magyar köztársasági elnök megbízatása megszűnt, mondta a Magyar Nemzetnek Szikra Levente. Az Alapjogokért Központ jogi igazgató helyettese szerint az alaptörvény alapján helyes, hogy az ideiglenes államfői feladatokat ellátó házelnök nem mond le mandátumáról, ugyanakkor úgy véli, az államfő eltávolítása súlyos alkotmányos válságot idézett elő.
2: Szikra Levente arra is rámutatott, egy ilyen lemondás jogilag önellentmondásos lenne, hiszen a házelnöki tisztség betöltésének feltétele az országgyűlési képviselői mandátum megléte. Ha a házelnök lemondana képviselői mandátumáról, egyúttal a házelnöki tisztsége is megszűnne, így nem is láthatná el az ideiglenes köztársasági elnöki feladatokat. A köztársasági elnök nem mondott le, hivatalát az alaptörvény 17. módosítása meggyőződött. Győződésem szerint illegitim módon szüntette meg, fogalmazott Szikra Levente.
1: Új ünnepnap bevezetésének lehetősége került napirendre Magyarországon, miután a Nemzeti Választási Bizottság hitelesített egy népszavazási kezdeményezést, amely április 12-ét a demokrácia napjává nyilvánítaná. Az NVB szerint a javaslat megfelel az alaptörvényben és a népszavazási eljárásról szóló jogszabályokban meghatározott követelményeknek.
2: A döntés ugyanakkor még nem tekinthető véglegesnek, mivel ellene a határozat közzétételétől számított 14 napon belül jogorvoslati kérelmet lehet benyújtani. Egy másik, az államforma megváltoztatását célzó kezdeményezést ugyanakkor elutasított a testület. A népszavazási kérdés Magyarország államformájának alkotmányos monarchiává alakítására vonatkozott, amit a bizottság egyhangú döntéssel utasított el. Az NVB szerint a kérdés egyértelműségi és alkotmányossági problémákat vet fel.
0: Sport.
1: A Celje foci csapat ma játssza első mérkőzését a Bajnokok Ligája kvalifikációban. Viktor Campelos védencei Albániában mérkőznek az ottani Egnácia ellen. Az összecsapás 20 óra 45 perckor veszi kezdetét. A visszavágóra egy hét múlva kerül sor a celjei szurkolók előtt. A többi három szlovén csapat, az Alumini, a Koper és a Brava holnap szerepel a Konferencia Liga selejtezőjében. Csupán 5 etap van hátra a Tour de France 3 hetes körverseny végéig. Ma a 17. etapon 174 km vár a kerékpárosokra. Tegnap időmérőt rendeztek a túron, amelyet a belga Remco Evenepoel nyert meg Tadej Pogacar előtt. Az összetettben Pogacar megtartotta az előnyt, Vingegaard távozása után most a tegnapi győztes kúszott fel a második helyre, de így is 4,5 perccel lemaradva az UAE Team Emirates szlovén bringása mögött. A következő 3 napban hegyi etap vár a mezőnyre, majd vasárnap Párizsban ér véget a 3 hetes körverseny. A szlovén kajakosok váratlanul írtak történelmet tegnap Oklahoma Cityben. Megszerezték Szlovénia első aranyérmét a világbajnokság csapatversenyeiben független csapatként, míg a szlovénok eddig csak egyszer nyertek jugoszláv zászló alatt. Az amerikai aranyérmet Peter Kauser, Zsigalin Hocsevar és Lán Tomin szerezte meg. Női kategóriában Szlovénia nem szerepelt.
3: Időjárás.
2: Délután északkeleten megnövekedik a felhőzet és kisebb zápor is kialakulhat. A tenger melléken enyhe lesz a búra, majd napközben tovább enyhül. A hőmérséklet csúcsértéke 22 és 25 fok között alakul. Az Adrián 28 fokot mérhetnek.
0: Közlekedési hírek.
2: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást, estig Gornyaradgona körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe, munkálatok miatt akadozik a Steyr pálya forgalma Tepánya és Drámlya között mindkét irányban, a tengermelléki strádán pedig Posztolyna előtt szintén mindkét irányban.
1: Déli krónikánkat hallották, kedves hallgatóink! Megköszönve megtisztelő figyelmüket, búcsúzunk Önöktől Vucsák Filip délelőtti hangtechnikus és Farics Doris hírszerkesztő. Kívánunk további kellemes rádiózást, Donner Tímea műsorvezető és a délutáni hangtechnikus társaságában. Legyen szép a napjuk, a viszonthallásra!

8 perccel 4:15 után köszönti Önöket a Muravidéki Magyar Rádió délutáni stábja. Ezen a szépség varázsoló napon, ezt írja a mai nappal kapcsolatban a kalendárium, az e napon vágott leányhaj biztos sikert arat, írják. Mária Magdolnai zivatarhozó napnak számít. Vannak olyan területek, ahol tiltó nap is, sem sütni, sem mosni nem ajánlatos ezen a napon. Vélték valamikor elődeink, és fel is jegyezték ezt a kalendáriumba. Július 22-e van, szerda délután a Muravidéki Magyar Rádiót hallgatják, hallgathatják egészen este 7-ig a vezetett műsorrészt. Itt leszünk Önökkel, a hangtechnikus Lebár Teodor, a műsorvezető Donner Tíme. A kellemes délutánt, jó rádiózást!

Most is nyitva van az ablak, minden úgy van, ahogy hagytad, néha hallom még a szavait. Itt felejtettél valakit, a helyekkel, hol együtt bújtunk el, a játékot, a végtelennek itt, idővel a gyerekkor nyarait. De végül csak egyedül vagyok itt, mert nem világgá indultam, csak játszani a sarokig. De végül csak egyedül vagyok itt, és még leszek is egy darabig, hisz mindenki happy endre vár valahol. A remény számokat hoz, de túl nagy a sor, elhagynak a csodák, csak becsap a sárga út. Ugye még visszavár, mi sárba hult.

Idegen helyen, idegen tapintások koptatnak. A régi tanítások hol vannak? Ha senki nem súg és nem szól már, és visszakérnéd, amit eldobtál. Van, hogy nem megy, csak az idő rengat. Ha nincs választás az ember, hitet kitől várhat? Tudom, van rosszabb a haragnál, ha magad vagy, de magadnak sem maradtál. Kértem, hogy ne menj el, hogy ne unj meg. Talán csak elveszett a retúrjét. Így, ahogy te is, én is elveszek, mert nélküled én sem vagyok meg.

0: időjárás. Jó napot kívánunk mindenkinek, a Muravidéki Magyar Rádiót hallgatják, július 22-e van, szerda, délután 1 óra pontos idő, információk következnek a folytatásban, élén a szlovén helyzetkép, derült az ég, vagy nagy rész derült az ég az ország felett, Lendván 23 fokot mutatnak a hőmérők, Muraszombatban ugyanez a helyzet, Maribor 22 fok, Ljubljana 24 fok, Koper 30 fok, Akredaricán 6 fok a hőmérséklet, ez a jelenlegi helyzet. Kép és hogy mire lehet számítani, változóan felhős napos időre készülhetünk a következő órákban. Helyenként időnként erősebben megnövekvő felhőzettel egy kicsit még emelkedhet a maximum mérték, talán 2-3 fokot, ennél többet nem nagyon, mindenképpen 30 fok alatt maradnak a maximumok ma és a hét további napjain is egyébként. Éjszaka változóan felhős lesz az ég felettünk, holnap pedig egy felhősebb és már csapadékosabb napra készülhetünk, hogyha bejön az előrejelzés. Alacsonyabbak lesznek a hőmérsékletek a mainál, több lesz a felhő, és ahogy mondtam, csapadékra is készülni kell. Ami Magyarország időjárását illeti, napos gomoly felhős időre lehet készülni, számottevő csapadék sehol sem várható, helyenként megélénkülhet az északnyugati szél. A legutóbbi mérések alapján lentiből 23 fokot jelentenek, ugyanennyi van Zalaegerszeg, Szent Gotthárd és Szombathely környékén is, Nagykanizsa 24 fokos, akár csak a főváros, még 1-2 fokot emelkedhet a maximum érték ma délután. Aztán jön majd holnapra egy hideg front. Ennek hatására hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett többfelé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, több helyen kialakulhat eső, zápor, helyenként akár zivatar is. Kora reggel 7-16 fok közé csökken a hőmérséklet, a csúcsértékek 23-29 fok között alakulnak majd. Pénteken kezdetben sok napsütésre számíthatunk, aztán napközben megint csak jönnek a felhők, záporok, zivatarok előfordulhatnak, de nem mindenütt. 22-29 fok lesz még így is. Szombaton sok napsütésre számíthatunk, de helyenként átmenetileg erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, és csapadék is előfordulhat ezekből. Veszít erejéből a szél, de helyenként még élénk lehet a légmozgás. Sokfelé friss lesz a hajnal, 25-31 fokot mérhetünk majd szombaton. Ma nincsen front felettünk, és a magasba már hűvösebb levegő áramlik fölénk, holnapra meg megjön a hidegfront is. A hidegfrontra fokozottan érzékenyek körében már ma is jelentkezhetnek panaszok, fejfájás, görcsös fájdalmak, keringési rendellenességek és vérnyomás problémák. A szeles idő fokozza mindig a tüneteket. A napos időszak jó hatással van a szervezetre, nincs nagy hőség odakint, úgyhogy érdemes némi időt a szabadban tölteni, de természetesen mindenkit visszavárunk a készülékek mellé.
1: Közlekedési hírek.
0: Az ország nagy részén száraz utakon folyik a forgalom, de ma sem zökkenőmentesen. Erősen akadályozott a forgalom a Ljubljanai körgyűrűn, a Ljubljana központ csomópont közelében, a Dolenszkói régió irányába. Itt egy meghibásodott autó miatt van torlódás. Aztán baleset történt a Novomesto felé közlekedő kamionoknak, a Ljubljanai körgyűrű nyugati és északi szakaszán kell jobban odafigyelniük. Akadályozott a forgalom, a tengermelléki autópályán lezárták az előző sávot, a Posztolnya és a Raubar Komanda szakaszon Ljubljana irányába, aztán torlódik a forgalom a Ljubljanai körgyűrűn, a Steyr autópályán a Tepánye pihenőhely és Drámlje, valamint az Ima pihenőhely és Szlovenske Konyice között. A tenger melléki utakról is torlódásokat jelentenek, Rászdörtó és Unec között Ljubljana felé körülbelül 1 órás késéssel kell számolni, Unec és Posztolnya között pedig Koper felé 20 perces a késés, írják. Itt vidékünkön nagyobb fennakadásokról nem jelentettek, Gornyaradgon a környékén mérik ma a közlekedők sebességét. Balesetmentes közlekedést, jó utat kívánunk!
1: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.
0: Majdnem 5 perccel vagyunk 1 óra után, szerda van, és a folytatásba jönnek már is a zenék az információkat követően. 1:42 tájban pedig átnézzük majd a délutáni tartalmat, és maradjanak velünk, hallgassák meg!

3 perccel múlt el negyed kettő, a folytatásban pedig a zenék közt majd köszöntjük a

A délután van, az 5 órai híreket követően pedig a délelőtt elhangzott színes összeállítást ismételjük meg. Egy évvel a Hunor program történelmi űrmissziója után Kapu Tibor kutató űrhajós és tartalékosa Cserényi Gyula idézi fel a kiválasztás, a felkészülés és a küldetés legemlékezetesebb pillanatait. Az interjút Szabó Rudolf készítette, 17:30 után, tehát ezzel várjuk Önöket. 6 órakor a Napi Krónikával, utána pedig a Lemezmúzeummal érkezünk. 7 óra előtt egy picivel búcsúzunk, akkor mondjuk a további tartalmat. Ennyi akkor a kínálat, remélem mindenki megtalálja a kedvére valót. Jó rádiózást mindenkinek, akár munkával, akár pihenéssel telik a napjuk. Maradjanak velünk a folytatásban is. Végre nem olyan tikkasztó nyári meleg van. Bár sokan panaszkodnak, hogy most kellene nagy melegnek lennie. Volt már benne részünk, és szerintem még lesz is az idei nyáron. Majd meglátjuk, most meg ez van, örüljünk neki, és rádiózzunk együtt továbbra is.

Dobrádi Ákos énekelt, majdnem 3 perccel vagyunk már 1:30 után. Július 22-e van, Magdolna Léna napja, a szlovénban Majda névnap van a naptárban, ez egy latin szláv eredetű név. A Magdolna héber eredetű, a Magdaléna magyar alakváltozata, és ennek egy változata vagy rövidített formája a Léna egyébként, de Léni, Lenke, Levendula, Lipót, aztán Magda és ennek változatai Maléna, Manda, Mari, Mária, Marléne, Médi, Platón, Verbéna, Veréna és Verita nevű ismerőseinket is köszönhetjük július 22-én névnapjuk alkalmából, illetve hát a születésnaposoknak is minden jót kívánunk természetesen. Már említettem, hogy jeles nap a mai Mária Magdolna napja. Szokás volt a kislányok hajából ezen a napon egy keveset levágni, hogy még hosszabbra nőjön. A bácskai Felső Szent Ivánban sütőlapátra ültetve vágtak le a hajból, amit titokban ástak el, nehogy rontani lehessen a hajszállal. Szeged vidékén nem tartották Mária Magdolna napját sütésre, mosásra alkalmasnak, Szajánban egyenesen tiltották ezeket a munkákat, és időjárás jósló hiedelem is fűződik a naphoz. Kiskun félegyházán úgy hitték, esnie kell az esőnek, mert Mária Magdolna siratja a bűneit. Megnövekedett a felhőzet itt Lendva környékén, jelentem, lehet, hogy esőben is részünk lesz, majd meglátjuk. Az ünneplőknek viszont így is úgy is minden jót kívánok, legyen nagyon szép a mai napjuk. 4 perccel múlt 1:30, jönnek a zenék, nem sokára lesz egy friss zenei ajánlat is, hallgassák meg.

Ez a napi friss, én pedig Cseresnyi és Tünde vagyok, és hoztam egy olyan dalt, ami még a VB ritmusát hozza, bár már túl vagyunk az idei világbajnokságon. De Madonna és Feid felvette a VB ritmusát himnuszukkal, a 2026-os labdarúgó világbajnokság zenei palettáját színesítették és gazdagították. Ez a Read My Lips című közös felvételük. A dal két eltérő, mégis egyformán meghatározó zenei világ találkozás. Az egyik oldalon a popkultúrát évtizedek óta formáló Madonna, a másikon pedig a kortárs latin zenei szintér egyik legnagyobb hatású előadója, Feid. Az eredmény egy kétnyelvű, lendületes és nemzetközi hangzású szerzemény, amely új energiát visz a hétköznapjainkba, és nyilván a futball események zenei történetébe is. A Read My Lips producerei Madonna, Stuart Price és Tiny. A dal először a Confessions to the Film című alkotásban csendült fel, amelyet a Tribeca Filmfesztiválon mutattak be. Most pedig hivatalosan is megjelent, felvezetve Madonna új stúdióalbumát. Madonna ezúttal sem csupán közreműködőként szerepel a projektben. Jelenléte a folyamatos megújulás, a provokatív művészi szemlélet és a kulturális hatás szimbóluma. Feid ezzel szemben a modern latin zene friss lendületét képviseli, a urban pop, a reggaeton és a globális popzene elemeit ötvöző stílusával mára a világ egyik legtöbbet streamelt latin előadójává vált. A Read My Lips pedig újabb bizonyítéka annak, hogy ez a dal nem csupán egy torna kísérő eleme, hanem egy önálló kulturális platform. Már is jön Madonna és Feid közös felvétele, a Read My Lips.

0: Friss, zenei újdonságok. A Muravidék hullámhossza.
1: MMR. 8 perc múlva 2-kor már hírek következnek itt az MMR-en, a Muravidéki Magyar Rádióban, és aztán a következő órában. A hírek után is természetesen számítunk figyelmükre. Zenés órában lehet részük, maradjanak velünk, megéri.

0: Közeleg a nyaralás, de még nincs megfelelő túracipője? A Planica Turnisce üzletében szakértő segítséggel választhat lábához, terephez és céljához illő lábbelit, amelyet tesztpályán is kipróbálhat. Július 20-a és 31-e között a Planica és Mendel cipőkre 10% kedvezmény várja Önt. Planica Turnisce. Minőségi szlovén lábbelik 1959 óta.
1: Tekintse meg Ön is a hagyományos gabonabetakarítást az aratástól a kévekötésen keresztül egészen a cséplésig, lovakkal vagy korabeli cséplőgéppel.
2: Látogasson el Domonkosvára a hagyományos aratásra és cséplésre.
1: Bemutató július 25-én szombaton 9 óra 30-tól a Domonkosvai portánál.
2: 13 órakor muravidéki búza összeöntés a magyarok kenyeréhez.
1: 13.30-tól kultúrműsor.
2: Népzenei előadások.
1: Néptánc bemutató.
2: Pál Kriszti énekes fellépése.
1: Tambura zenekar Horváth Zsidányból.
2: Duo Teo.
1: Lesz kis vonatozás, gasztronómiai kínálat, a legkisebbeket pedig arcfestés és légvár várja.
2: Egésznapos kikapcsolódás Domonkosván minden korosztály számára, ahol a hagyományőrzés, a közösségi élmények és a muravidéki vendégszeretet találkozik.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oletics Zsuzsa, hírszerkesztő. Az ellenzéki pártok képviselőit nem lepte meg Janez Jansa miniszterelnök és Sebastian Kurz volt osztrák pénzügyminiszter lobby tevékenysége. A bírálók közül a baloldali Levica párt nyilvánult meg a legkritikusabban. Mint ismert, az osztrák politikus a múlt héten állítólag izraeli kibereszközökért lobbizott Jansánál. Az alaptörvény 17. módosításával Magyarországon politikai önkényuralmi rendszer jött létre, és a Fidesz, mint ellenzéki párt, ezzel szemben határozza meg magát, jelentette ki Orbán Viktor szerdán Budapesten a Fidesz székház előtt tartott sajtótájékoztatón, a párt ellenállási nyilatkozatát ismertetve. Orbán kijelentette, idézem, a rendszert elutasítják, az elmozdított tisztségviselők helyére állított jelöltek megválasztásában nem vesznek részt. Azt ígérte, hogy a demokratikus jogállamot helyre fogják állítani, és amikor helyreállították, akkor az addig megszületett illegitim döntéseket felül fogják vizsgálni. Azerbajdzsán és Németország stratégiai megállapodást írt alá energiáról, közlekedésről és kereskedelemről. Merz kancellár üdvözölte, hogy az azeri gázszállítások jövőre évi 2 milliárd köbméterre nőnek, tovább csökkentve a Moszkvától való függést. Ilham Aliyev, azerbajdzsáni elnök kedden érkezett Berlinbe első németországi állami látogatására, amelynek napirendjén az energiaellátás biztonsága és a középső folyosó kereskedelmi útvonal áll az első helyen, miközben Európa tovább csökkenti az orosz fosszilis energiahordozóktól való függőségét. Leváltotta az ukrán hadsereg főparancsnokát Volodymyr Zelenszkij. Az államfő döntésének előzménye, hogy napok óta zajlanak az Alekszandr Szirszkij tábornok leváltását követelő tömegtüntetések Kijevben és több más városban. Az ukrán közösségi média értesülései szerint az államfő Mihajlo Drapatyit, az Egyesített Erők parancsnokát nevezte ki Szirszkij helyére. Drapatyi vezérőrnagy, a civil szervezetek aktivistái és a hadsereg számos tagja körében is kedvelt, jó hírű parancsnoknak számít. Korábban az Egyesített Erők parancsnokságát vezette, azt az újonnan létrehozott alakulatot, amely a Harkiv északkeleti térségében és környékén húzódó frontvonalért felel. Szíriába utazik az ENSZ főtitkára a héten, ezért a biztonsági tanács elsősorban a szíriai helyzetről tájékozódott keddi ülésén, miután egy belső jelentés szerint az ország déli része továbbra sem biztonságos. Márpedig a tervek szerint António Guterres a Golán-fennsíkra is elutazik, hogy meglátogassa az ENSZ ott állomásozó békefenntartóit. A keddi BT ülésen felszólalók támogatásukról biztosították a szíriai politikai átmenetet, amely szerintük mérföldkőhöz ért, a népi gyűlés és az alkotmányozó jogkörrel felruházott legfelsőbb bíróság létrehozásával. Ugyanakkor arra figyelmeztettek, hogy bár javultak a humanitárius körülmények, továbbra is milliók próbálnak túlélni segítség nélkül. Közel 5,5 millióan belső menekültként tengődnek az országban, miközben az elmúlt körülbelül másfél évben már több mint 1 millió emigráns visszatért hazájába. Az ENSZ a rászorulóknak legfeljebb a feléről képes gondoskodni, miközben még az élelmezésük is gondot jelent.
2: Időjárás.
1: A Muravidék felett változóan felhős lesz az ég, másutt zavartalan lesz a napsütés, amelynek hatására 22-25 fokig melegszik fel a levegő, a tenger melléken 28 fok várható.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön zöggenőmentes a járműforgalom, a közlekedési rendőrség Gornyaradgona körzetében végez ma gyakoribb sebesség ellenőrzést.

0: tudakozó. Ön kérdez, mi választ keresünk.
1: Közérdekű témákban kérdéseiket a nap 24 órájában eljuttathatják hozzánk e-mailben az mmr@rtvszlo.hu címen, vagy az üzenetrögzítőn a 059 09 77 12-es számon. Szerkesztőségünk utána jár a válasznak, amit szerdánként délelőtt 9:30-tól és délután 2:45-tól hallhatnak a rádióban.
0: Tudakozó. Ön kérdez, mi választ keresünk.

Majdnem pontosan 14:30 van, egy perccel vagyunk 14:30 után, szerda délután a Muravidéki Magyar Rádiót hallgatják. Amennyiben velünk maradnak a folytatásban, jönnek természetesen a zenék sorban egészen 15:00-ig, 15:00-kor pedig egy terepjáróval jelentkezünk, már korábban is szóltunk a tartalomról. A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség első alkalommal szervezte meg a Közel a Természethez elnevezésű napközis tábort. Ez ezen a héten zajlik a bánutai Muravidéki Mintagazdaságban. Kolléganőnk kint járt, ő készítette az összeállítást, meghallgathatják 15:00 után a terepjáróban.

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Köszöntöm a terepjáró hallgatóit! A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség első alkalommal szervezte meg a Közel a Természethez elnevezésű napközis kisgazdatábort, amely ezen a héten zajlik a bánutai Muravidéki Mintagazdaságban. Az általános iskolás gyerekek játékos, gyakorlati foglalkozásokon keresztül ismerkednek a természettel és a gazdálkodással. Fticsár Inesz járt a táborban.
2: A hét során a gyerekek szinte minden napjukat a szabadban töltik. Bejárják a gazdaság területét, testközelből találkoznak az ott élő állatokkal, és megismerik az ott termesztett növényeket. A tábor létrejöttének céljáról Bojnec Elizabetát, a Muravidéki Mintagazdaság vezetőjét kérdeztük.
3: Ezzel aztán a lehetőséget szerettük volna a gyerekeknek nyújtani, hogy sokat kint lenni, vannak nálunk ültetvények, állatok, lehet őket simogatni, megismerni a veteményesbe az elültetett dolgokat, kóstolgatni, egy picit hozzásegíteni és a könnyebb munkálatokba, szóval ma például elmentünk a veteményesbe és kerestünk piros paradicsomot, bazsalikomot gyűjtöttünk, ezzel azt a valamikori tudást szeretnéjük a gyerekek iránt visszahozni, bennük felébreszteni, hogy ez mind fontos, honnét jön az étel, miért fontos, hogy valamit otthon meg tudunk termelni, de persze eztent nem lehet egy párnapos táborba már a gyerekeknél, hogy úgy mondom, eztent a tudatot elérni. Ez egy hosszabb folyamat, de valahol el kell kezdeni. A gyerekeket érdekli, van gyerek, amelyiket például az állatok jobban érdekli, van gyerek, amelyik a veteményesbe, van gyerek, aki csak a halakat nézne, például az akvaponiás melegágyban, neki már az is elég. Különbözőek a gyerekek, van pedig gyerek, aki csak labdázni szeretne, és azt is el kell tudni fogadni.
2: A táborban töltött napokról természetesen magukat, a résztvevőket is megkérdeztük. Nina, Döme, Hanna és Ádám arról meséltek, miért jó részt venni egy ilyen kisgazda táborban, mi tetszett nekik a legjobban, és milyen új ismeretekkel gazdagodtak.
4: Mert jól lovagolunk, játszunk.
5: Mert én gazdálkodunk.
4: Azért, mert otthon nagyon unatkozok. Csak hogyha a kutyámnál vagyok, akkor nem.
6: Szeretem az állatokat.
2: És mi mindent csináltok?
6: Képzőművészkedünk.
4: Tanulunk az állatokról és a növényekről.
5: Gazdálkodunk.
7: Rajzolunk.
2: És tanultatok valami újat?
7: Igen, virágról.
4: Megtanultuk a gyógynövényeknek a nevüket.
2: És mi volt eddig a legérdekesebb ezen kívül?
6: Nekem az, hogy összeismerkedtem másokkal, és megengedték, hogy játszok velük, meg én is megengedem, hogy játszanok velem.
2: És szerintetek miért jó ilyen táborba jönni, ahol sok az állat, sok a növény?
6: Mert tanulunk gondozni.
4: Mert sok barátot megismerünk.
6: Meg megtanuljuk, hogy kell az állatoknak, hogy gondozzuk az állatokat.
7: Érdekes, meg jól.
2: És van kedvenc állatotok?
4: Az összes.
7: Hal. Azért még szép, ilyen sárga.
6: A lovak, meg a koi poncsok.
2: És milyen állatokat találunk itt a mintagazdaságon?
4: Disznókat, lovakat, szamarakat, nyulakat, lovakat.
6: Meg halakat. Meg szürke
2: marha. A tábor során a közös programok mellett bőven jut idő a szabad játékra és a természet felfedezésére is. A szervezők különféle foglalkozásokkal és közös tevékenységekkel igyekeznek színesíteni az együtt töltött időt.
1: Kedves hallgatóink, ez volt a szerdai terepjáró, köszönjük figyelmüket!

A betyárok után Csézivel megyünk mindjárt tovább, 2 perc múlva lesz 3:30, a Muravidéki Magyar Rádiót hallgatják, és szerda délután tudják jól, hogy jön majd a kívánság műsora, 4 órai híreket követően kérhetik majd a könnyű zenei kívánságokat, illetve elküldhetik nekünk, de lehet majd telefonálni is. Persze, néhány már érkezett írásban, igyekszünk majd minél többet teljesíteni, de mondom, telefonálni is lehet, tehát majd a híreket követően. A korábban elhangzott terepjárót este 8 órakor ismételjük meg, illetve a rádió honlapján, meg a Facebookon is mindig mindent megtalálnak. Az elérhetőségeket is természetesen, meg a telefonszámokat úgy gondolom, hogy már jól ismerik a rendszeres hallgatók. Akkor folytassuk tovább Csézivel, és ebben az órában a hét zeneszámát is meghallgatjuk, majd a következő órában pedig önök szerkesztik a zenét.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. A magas olajárak miatt a fűtőolaj és a mezőgazdasági gázolaj, azaz a kedvezményes jövedéki adójú dízel használata jelentős terhet jelent az agrárgazdálkodóknak. Ezért az érdekvédelmi szervezetek felszólították az illetékes minisztériumokat, készítsenek elő intézkedéseket az élelmiszertermelés magas költségeinek megfékezésére. Felszólítottak arra is, hogy találjanak megoldásokat a méhészek számára is, nyilatkozta az SZTA-nak József Podgorsek, a mezőgazdasági és erdészeti kamara elnöke. Olaszországban ellopott járművet keres a Koperi rendőrség. A bolognai rendszámú Ford Ranger vezetője több mint 150 km/órás sebességgel hajtott át a karsztvidéki településeken. A rendőrség kéri azoknak a szemtanúknak a jelentkezését, akiket a sofőr vezetése veszélyeztetett, hogy információkkal segítsék a bizonyítási eljárást. Benyújtotta lemondását Nagy Gábor Bálint, közölte szerdán a legfőbb ügyészség. A legfőbb ügyész az ideiglenes köztársasági elnökön, Forsthofer Ágnesen keresztül nyújtotta be lemondását az országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnökhöz. A távozó legfőbb ügyész szerint döntésének célja az ügyészség függetlenségének megőrzése és az intézménybe vetett közbizalom védelme. Megbízatásának megszűnését 2026. augusztus 25-ével kezdeményezte. Nagy Gábor Bálint lemondása azt jelenti, hogy a következő hetekben meg kell kezdeni az utód kiválasztásának folyamatát. Kedről szerdára virradó éjszaka heves viharok és özönvízszerű esőzések söpörtek végig a Balkánon. A dél-albániai Himarában egy villanyszerelő vesztette életét, miközben a vihar által megrongálódott elektromos vezetéket próbálta megjavítani. A tragikus haláleset mellett további három ember megsérült a népszerű tengerparti városban, Sarandában, a kidőlő fák és a szilánkokra tört üvegek miatt. A hatóságok megkezdték az utak megtisztítását és a hatalmas szél által okozott károk felmérését. Dél-Hercegovinában a heves esőzések és jégverés hatalmas pusztítást végeztek a mezőgazdaságban. A gazdák termése szinte teljesen megsemmisült. Az Észak-Macedónián átvonuló viharok során a szél sebessége elérte a 134 km/órát. Skopjéban közel 189 fát csavart ki a szél, több mint 100 gépjármű megrongálódott, és több állami intézmény is károkat szenvedett.
2: Időjárás.
1: A Muravidék felett változóan felhős lesz az ég délután, másutt zavartalan lesz a napsütés, amelynek hatására 22-25 fokig melegszik fel a levegő. A tenger melléken 28 fok várható.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön továbbra sincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség Gornyeradgona körzetében végez ma gyakoribb sebességellenőrzést. Értesítés: augusztustól meghatározatlan időre szóló előzési tilalom lép hatályba a 7,5 tonna ösztömeg feletti teherautók számára a Sentil-Koper közötti A1-es autópályán, valamint a Vipavai H4-es gyorsforgalmi úton. A korlátozás visszavonásáig naponta reggel 5 és este 20 óra között lesz érvényben, jelentette be a DARS autópálya kezelő társaság.
0: Muravidéki Magyar Rádió. FM 87,6
3: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.
0: Kívánságműsor.
2: Majdnem 5 perccel vagyunk 4 óra után, a híreket követően pedig kezdődik a Sláger Kívánság műsor itt a Muravidéki Magyar Rádióban. Már említettem korábban, hogy írásban érkeztek kérések, mindjárt egy ilyennel indulunk, de természetesen lehet telefonálni is. Telefonszámaink a jól ismertek, 575-1718 és 575-1719-es. Marika és Karcs írt nekünk Teskádról, Bródi János felvételét szeretnék meghallgatni, Semmi sem tökéletes címmel. Van telefonáló közben. Haló?
4: Szép napot kívánok!
2: Üdvözlöm, Mária!
4: Szép üdvözlet, kedves Timia!
2: Igen, tessék!
4: Én Mária vagyok.
2: Igen.
4: És szeretnék egy zeneszámot meghallgatni. Keszhely kikötőben áll egy vitorlás.
2: Jó,
4: a Kelemen kabáttól.
2: Igen, a Keszhely kikötőben. Hamarosan következni fog. Köszönöm szépen.
4: Köszönöm, és jó munkát kívánok a viszonthallásra.
2: Köszönjük, Mária, minden jót, jó egészséget, viszonthallásra. Haló.
5: Haló.
2: Üdvözlet.
5: Üdvözlöm, kedves címe, a Németné Klári vagyok Zalaegerszegről.
2: Tessék.
5: Szeretném kérni Pályer Andrástól, újra kéne kezdeni a régit.
2: Újra kéne kezdeni a régit. Egy kis nosztalgia, jól van?
5: Igen.
2: Köszönöm szépen.
5: És nagyon köszönöm, és minden jót önöknek.
2: Minden kérem. Jót kívánunk mi is, Klári. Szép délutánt, viszont
5: szép
2: hallásra.
5: Délután.
2: Még valaki van, haló?
6: Szép üdvözleti Mikém a stúdióban, én pedig szeretném meghallgatni Konzsuzsától, mint hosszú szokos barna lány.
2: Konzsuzsa.
6: Nagyon szépen megköszönöm, jó egészségét. És a viszonthallásra, Ili.
2: Köszönjük szépen, Ili, a hívását. Kondzsuzsa felvétele hamarosan következni fog. Köszönjük szépen, viszonthallásra.
6: Viszonthallásra.

0: És hamarosan következik majd Robi felvétele. Van még telefonáló? Haló?
1: Szép napot kívánok!
0: Üdvözlöm, tessék!
1: Szeretném kérni Szécsi Páltól kövek a kószaszél.
0: Kószaszél, ki kéri a dalt?
1: Marika voltam Körmendől, szép napot kívánok mindenkinek!
0: Minden jót Marika önnek, viszont hallásra!
1: Viszont hallásra!

Folytatjuk tovább a kívánságműsort egy Bonnie M felvétellel. Ábrahám László kérte tőlünk ezt az előadót, úgyhogy választottunk tőlük egy dalt, remélem megfelel majd. Aztán Huszti Péter következik majd a Párizs ege alatt című dallal, ez Erzsi kívánságára szól.

Folytatjuk tovább a kívánságműsort Máté Péter egy felvételével az ő című dalt Marika és Feri kérte Körmendről, aztán pedig a Bagosi Brothers Company következik az olyan ő című dallal, ezt Máté kérte Zalabaksáról.

Takács Attilának Mihály házára szól a következő dal. A Neoton Familiától az Ugye arra gondoltál című dalt kérte, és aztán Gabriellának Szentpéterfára szól majd a következő felvétel László Attilától, az Anya csak egy van című dalt szeretné meghallgatni.

0: vagyok neked.
1: Ha minden jól megy, van egy telefonálunk még. Haló?
2: Haló.
1: Üdvözlöm.
2: Jó napot kívánok. Szeretném meghallgatni Kon Zsuzsától, Hová tűntek, mondd el az évek című számot.
1: Ki kéri a dalt?
2: Mitől vagyok ezt?
1: Rendben, mindjárt következni fog a dal, maradjon velünk. Köszönöm, hogy telefonált. Minden jót kívánok. Végezetül pedig Franz Gorza felvétele szól majd ebben az órában, a dal Ferinek szól Radamosba. Meg persze mindenkinek, aki szereti. 5 órakor hírek jönnek majd, és várjuk Önöket a folytatásban is.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oletin Zsuzsa hírszerkesztő. A szlovén kórházak 21.695.965 eurós veszteséget könyveltek el az év első 5 hónapjában. A legnagyobb, közel 10 millió eurós veszteséget a Maribori Egyetemi Klinikai Központ szenvedte el, majd a Ljubljanai UKC következik közel 5 millió eurós veszteséggel. A legnagyobb többletet, több mint 1,4 millió eurót a Jesenicai Általános Kórház ért el. A Magyar Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága szerdán zárt ülésen tárgyalta Szijjártó Péter Biajdina betöltött új pozíciójának nemzetbiztonsági vonatkozásait. Czakó Cirkus Pál, a testület tisztás tagja az Economics-nek azt mondta, szerintük nem elsősorban maga a kínai autógyártó jelent nemzetbiztonsági kockázatot, hanem az, hogy Szijjártó Péter korábbi külügyminiszterként jelentős mennyiségű minősített információ birtokában lehet, miközben egy olyan vállalatnál vállalt munkát, amely anyaországa nem Magyarország, NATO és Európai Uniós szövetségi rendszerének része. Az ülésen elhangzottakat 2051. december 31-ig titkosították, de a résztvevő politikusok a tanácskozás után jelezték, hogy felvetődött a volt külügyminiszter bizottsági meghallgatásának lehetősége is. A horvát konyha nemzetközi elismeréssel indította a nyarat. A Michelin Kalauz 2026-os horvátországi kiadása, amelyet június 28-án mutattak be, új csillaggal jutalmazta a porecsi Harris Piccolo éttermet. A valamár frissen nyílt, ötcsillagos Piccolo resortjában működő étterem konyháját az isztriai régió tapasztalt séfje Goran Hrasztovcsák vezeti. A kóstolóbenük a tenger és a szárazföld, Itália és Isztria ízeit ötvözik, a történelmi Parenzana vasútvonal nyomvonalát idézve Horvátország, Olaszország és Szlovénia gasztronómiai határvidékén. Az új csillag mellett 12 étterem erősítette meg egycsillagos rangját, köztük a Sibeniki Pellegrini, a Spliti Krug, a Riekai Nebo, a Korcsulai Restaurant és a Novaljai Boskinac. Rekordszintre emelkedett a személyautók száma Németországban. 2026 elején 49,5 millió személygépkocsit tartottak nyilván, mintegy 150 ezerrel többet, mint egy évvel korábban. Az 1000 lakosra átlagosan jutó 593 autó hárommal haladja meg az egy évvel korábbit, közölte a Német Szövetségi Statisztikai Hivatal a Német Gépjármű Közlekedési Hivatal adatai alapján. Az állomány bővülését elsősorban az alternatív hajtású járművek terjedése magyarázza. A hibrid személyautók száma egy év alatt mintegy 800 ezerrel 4,4 millióra emelkedett, közülük több mint 1,1 millió tölthető hibrid. A tisztán elektromos autók száma közel 400 ezerrel nőtt és meghaladta a 2 milliót, miközben a belső égésű motorral hajtott járművek állománya csökkent.
2: Időjárás.
1: Estétől észak felől ismét megnövekszik a felhőzet, így csütörtökön egyre több felé lehet majd záporokra, zivatarokra számítani. A csapadékzóna estig átterjed az ország nagy részére. A szél északira fordul és megélénkül. Hajnalban 10-15, déltájban 22-26 fok között alakul a hőmérséklet, a tenger melléken 28 fok valószínű.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön változatlanul zöggenőmentes a járműforgalom. A közlekedési rendőrség Gornyaradgona körzetében végez ma gyakoribb sebességellenőrzést.
2: Muravidéki Magyar Rádió.

0: Magyarok a világűrben címmel egy színes összeállítás következik a következő fél órában. 2025. július 15-én landolt az AX-4 misszió legénysége Dél-Kalifornia partjainál. A küldetés tagja volt Kapu Tibor magyar kutató űrhajós is, aki 45 évvel Farkas Bertalan után második magyarként jutott el a világűrbe, és 18 napot töltött a nemzetközi űrállomáson. A missziót eközben a Földről követte Cserényi Gyula tartalék kutató űrhajós. A következő percekben velük hallhatnak beszélgetést a Hunor programról, a kiválasztásról, a felkészülésről és az űrmisszióról. Az interjút Szabó Rudolf készítette.
1: A Hunor Hungarian to Orbit magyar űrhajós program felhívására több mint 240-en jelentkeztek. A közel két éves kiválasztási folyamat végén Kapu Tibort választották ki a küldetés végrehajtására, míg tartalékos kutató űrhajósnak Cserényi Gyulát jelölték. Az AX-4 legénysége 20 nap alatt 320-szor kerülte meg a Földet, és több mint 13,5 millió kilométert tett meg. Beszélgetésünk elején azonban még visszaléptünk az időben. Elsőként azt kérdeztem vendégeimtől, hogyan kezdődött számukra ez a rendkívüli történet.
2: Én amikor kisgyerek voltam, én vadászpilóta szerettem volna lenni, ugye az a repüléssel már nyilván összhangban van, az űrrepülés az nem választható szét teljesen a repüléstől. Végül aztán gépészmérnök pályára adtam a fejemet, édesapám nyomán egyébként, és pont ez a gépészmérnöki pálya és ez a technológiák, a mérnöki érdeklődésem volt az, ami elindított ezen az úton. 2016-ban volt az az év, amikor a SpaceX be tudta bizonyítani, hogy egy ilyen elképesztően high-tech és erős rakéta az le tud szállni a saját lábára. Ezzel elhozta az újra felhasználható rakéták korát, amiről én már akkor is úgy gondoltam, hogy ez egy mérnöki csoda. És ekkor bennem hatalmas érdeklődés született meg. Éveken keresztül foglalkoztam ezzel hobbiként persze. Olyan szerencsésnek is mondhatom magam, hogy Kaliforniában jártam felbocsátáson is, és majd arra rá pár évre a külgazdasági és külügyminisztérium kiírta a lehetőséget 2021. októberében, hogyha jól emlékszem, hogy innentől kezdve lehet jelentkezni magyar űrhajós kiválasztásra. Az pedig egy olyan lehetőség volt, amivel muszáj volt élnem. Én nem bocsátottam volna meg magamnak, hogyha azt a lehetőséget kihagyom. Úgyhogy ez egy olyan vezérelv, ami alapján éltem addig is az életemet, és szerencsére rengeteg helyre eljutottam emiatt, és élem azóta is.
1: És mikor biztossá vált, hogy részt vesznek ebben a programban, akkor elkezdődött a kiképzés. Milyen volt így az első benyomás, és a kiképzés hogyan zajlott?
3: Ugye ezt 2023 április 1-jel kezdtük el, tehát egyébként pontosan körülbelül három évvel ezelőtt kezdtük el ezt a kiképzésünket az alapkiképzési fázissal. Négy űrhajós jelölt. A négy űrhajós jelölt egyből megtalálta a közös hangot, és egy nagyon jó baráti kapcsolat, bajtársias kapcsolat alakult ki közöttünk. Elképesztően intenzív időszak kezdődött meg az életünkben, talán erre egyikünk se számított, hogy annyira intenzív lesz. Fizikailag nagyon intenzív képzésen kezdtünk el részt venni, és mindemellett pedig rengeteg elméleti képzésünk volt, amit megspékeltünk rengeteg gyakorlati képzéssel, úgyhogy a következő 14 hónap onnantól kezdve az egy elképesztően sűrű rohanás, ami tele volt fontosabbnál fontosabb képzésekkel, információkkal, azért, hogy mi megálljuk a helyünket a világnak az űrkutatói között és az űrutazói között. Úgyhogy ezt a 14 hónapos alapkiképzést végeztük el, és ennek az alapkiképzésnek, ami egyben egyébként vagy kiválasztás is volt, volt vége 14 hónappal később, úgyhogy kijelölték Kapu Tibit, mint repülő űrhajós, és engem pedig, mint tartalékos személyzetet.
1: Volt esetleg valamikor egy pillanat, amikor közel volt ön is ahhoz, hogy csatlakozik? Tehát, hogy az űrben repül?
3: Azt nem tudhatjuk, hogy milyen eredménnyel végeztük ezt a kiválasztást, és azt sem tudjuk, hogy melyikünk mikor volt közel hozzá, vagy hogyan volt közel. Ugye a 14 hónap végén az irányító testület hozott egy döntést, rengeteg, cirka 50 különböző paramétert vettek figyelembe, aminek az összesítéséből úgy döntöttek a szakemberek, hogy Tibi legyen a repülő űrhajós, és ez így is van jó. Nem kell nekünk ezt tudni, mi a saját erősségeinket és gyengeségeinket tudjuk, és ennek a hatására ezt a felállást elfogadtuk igazából. Na, valakinek kicsit nehezebb volt elfogadni, van, akinek kicsit könnyebb, de azt gondolom, hogy mi a Tibivel az alapkiképzés alatt is egy nagyon jó csapatot alkottunk, és azóta is egy nagyon jó csapatot alkottunk, úgyhogy azt gondolom, hogy csak így tovább. Én egyébként négyünk közül elsőként realizáltam, hogy kaptam meg az eredményt. Ez egy nagyon hosszú napnak a végén volt, amikor egyesével beküldtek minket egy tárgyalóba, ahol megkaptuk az eredményt, és csak egyedül voltunk ott, illetve az a boríték, amiben az eredmény benne volt. Én ezt ugye először megdöbbentem, vagy hát én szomorú voltam, úgy mondanám, hogy nem én lettem a repülőrhajóst, idézőjelbe téve csak második lettem, viszont utána azért próbáltam, csak második lettem, viszont utána azért próbáltam a pozitív oldalát

0: hosszú napnak a hosszú éjszakája volt, mert a kiválasztásunk a napja az éppen május 26-ára esett. Nem így terveztük, de az univerzum akarta találni, így előrébb kellett egyébként volna, május 27-én lett volna. Május 26 az azért fontos számunkra, mert 45 évvel azelőtt Farkas Bertalannak volt a felbocsátása, és ezzel ő vált az első magyar emberi, aki kiment a világűrbe. Magyarországot egyébként a 7. nemzet tétével, aki a világűrben járt. Úgyhogy nyilvánvaló, hogyha azt mondom, hogy ez hatalmas megtiszteltetés, annak is éreztem, habár azzal se rejtem a dolgokat véka alá, hogyha azt mondom, hogy az első pillanatban persze, mert nem esik még le minden az embernek. Az első pillanatban, amikor elolvastam azt a papírlapot, akkor még egy kicsit még kételkedtem is annak a jelentésében, megmondom őszintén, mert kicsit kacifántosan volt megfogalmazva, de azért persze hamar leesett, hogy itt miről van szó. És aztán kimentem, találkoztam ugye Gyulával, és aztán jött a kettő másik társunk, akivel addigra ugye már 14 hónapja voltunk részesei közösen négyen jelöltekként az alapkiképzésünknek. És azért fontos ezt mondani, és azért említem őket, mert az egy ambivalens éjszaka volt. Egészen természetes, hogy magamnak és az én sikeremnek örültem, de ugyanakkor ott volt három bajtársam, három barátom, akikre meg láttam, hogy nyilvánvaló, hogy nem örülnek az ő eredményeiknek. Úgyhogy egyik személyes sír, másik nevet ilyenkor az embernek, hogyha pongyolán szeretnénk fogalmazni. Úgyhogy tényleg pozitív és negatív érzések egyszerre kerítik hatalmába. De én azt mondhatom, hogy a Gyula szavaira reflektálva, amikor azt mondta, hogy ő élvezte a képzést, én is ilyen habitussal álltam hozzá, és talán az egyik legfontosabb, talán nem is kiválasztási kritérium, de talán legnagyobb indok az volt mellettünk, hogy mi a nehéz és bizonytalan időket hozó tréningnek egyik percét se éltük meg teherként, mert mindig is úgy álltunk hozzá, hogy persze, ez most nem a legkönnyebb időszak, és nem a legkönnyebb tevékenység, amit csinálunk, de azáltal, hogy ezt elvégezzük, mi többek leszünk, és nem az volt, hogy vártuk a centiket, hogy mennyi van még hátra, hanem ha úgy volt, hogy bejelentették, hogy jó, még egy-két hét, még pár hónap, amíg lesz a kiválasztás, úgy álltunk bele, hogy oké, semmi baj, mert legalább még ennek a részesei lehetünk addig, ameddig csak lehetséges.
1: És akkor valóra vált egy álom. Elkezdődött az űrutazás. Milyen volt így maga a procedúra, milyen erők hatnak ilyenkor az emberre, hogyan élte meg ezeket a pillanatokat, amikor ment a visszaszámlálás, és amikor végre felkerült?
0: Maga az indítás napja, az egy bonyolult nap, ugye? Órákig tart egy ilyen indítási szekvencia, hogyha így mondhatnám, egy koreográfia, tényleg egy táncot kell elképzelni, mindig mindenkinek megvan a maga helye és ideje, tényleg több százan vagyunk egy ilyen napnak a részesei, akik aktívan dolgoznak azon, hogy négy ember biztonságosan föl tudjon menni a világűrbe. Órákkal azelőtt érkezünk meg a Kennedy űrközpontba, majd nagyjából felbocsátás előtt 3,5 órával egyik autóból átszállunk a másikba, és amíg azt megejtjük, addig van esélyünk elintegetni, vagy integetni és elköszönni a szeretteinktől. Majd elmegyünk a SpaceX-nek az épületébe, ahol felvesszük az űrruhánkat, ugye a szkafanderünket, és elmegyünk nagyon menő és rock zenék kísérletében az indító állásunkig, majd felmegyünk lifttel, és még mindig van 3 óra a felbocsátásig. És aztán ugye az utolsó pillanatok, az utolsó 10 másodperc valójában az, amikor az ember elhiszi, hogy akkor ez tényleg meg fog történni, és az azért mondom, mert amikor mi az indítás napjához érkeztünk, ugye ez 2025. június 25-e, akkor mi már 32 napja voltunk elizolálva, szétválasztva a külvilágtól, ezt karanténnak hívjuk. Az a karantén az 14 nap, azaz 2 hétig kellene, hogy tartson. Mi esetünkben 32 volt, mert rengeteg csúszásunk volt. Mind különféle indokokból csúszott a mi felbocsátásunk, technikai indokok, tehát szivárgott a rakétánk, szivárgott a nemzetközi űrállomás, időjárási okai is voltak ennek persze. És meg annyi más, rengeteg csúszással kellett szembenéznünk, és még az indítás napján is, amikor már a kapszulában ültünk, az űrhajóban ültünk, még akkor is volt 2 indok, amikor ez a rakéta indítás az elcsúszhatott volna az napról. Úgyhogy az ember jó sokáig nem hiszi el, hogy ez tényleg meg fog történni, de aztán végül 10 másodperccel az indítás előtt már úgy voltam el, hogy jó, akkor valószínűleg ez tényleg meg fog történni aznap. És beindul egy 8,5 perces folyamat, amikor is tengerszinti magasságról 200 kilométerre emelkedünk, 8,5 perc alatt, még egyszer szeretném hangsúlyozni, és ugye 0 kilométerről, tehát állásból megyünk 27 000 km/h-val a folyamat

0: végén. Ezt úgy tudjuk elérni, hogy egy 4,5G-s gyorsulás hat ránk a folyamat végén, tehát 4,5-szeresét érezzük a testsúlyunknak, akkora erővel préselődünk bele az ülésbe, ami minket tart, úgyhogy egy egészen elképesztő folyamat. Én az indításnak minden egyes másodpercét imádtam. Mindannyian, akik ott voltunk a kabinban, persze nálunk jóval komolyabb parancsnokunk kivételével, mint a kisgyerekek úgy csikongattunk. Annyira jó élmény volt, tényleg egy katarzis ezzel, hogyha egy szóval kell leírnom, akkor tényleg azt mondom, ez egy katarzis.
1: Nem félt?
0: Nem féltem, megmondom ezt, én nagyon vártam. Tudod, le voltam pozitív érzésekkel. Ugye, amikor erről beszélek, akkor én mindig megkülönböztetem azt, hogyha az ember izgul vagy izgatott. Az izgulás, az izgalom, az annak vannak negatív felhangjai, az izgatottság az pedig egyenlő a várással, egyenlő azzal, hogy én szeretném már, hogy végre valami megtörténjen, és én tényleg izgatott voltam, hogy bekövetkezzen a nagy nap. Úgyhogy én ezzel álltam neki. Persze az sem magától értetődő, hogy az ember fia ráül 500 tonna robbanóanyagra. Ez talán értetően félelmet kelt sokakban, köztük édesanyámban és édesapámban. Talán ez sem túl nagy meglepetés. De az igazság az, hogy mi éveket töltünk azzal, hogy megtanuljuk, hogy az a rakéta az pontosan hogyan működik. Sőt, nem csak az megtanuljuk, hanem találkozunk azokkal az emberekkel, akik tervezik, találkozunk azokkal a mérnökökkel, akik építik ezt a rakétát. Sőt, amikor éppen úgy jön ki a lépés, akkor ebbe az építési folyamatba is bekapcsolódunk. Persze nem a saját kezünkkel fogunk semmit csinálni, de legalább láthatjuk, hogy éppen hogyan készül a rakétánk, éppen milyen státuszban van, és mindegyik ilyen lépés megteremti az emberben a bizalmat, hogy rendben, világos, minden kérdésemre válaszoltak, azokra a kérdésekre is, amik talán egy kicsit kellemetlenek a számukra, pontosan azért, mert ez az a szituáció, amikor nem szabad semmit elhangatnunk. Itt 4 embernek az életéről beszélünk, itt van egy cég mögöttünk, amit ugye úgy hívnak, hogy SpaceX, az ő eszközükre ülünk fel, és az övék a felelősség olyankor, hogy mi biztonságban jutunk el a világűrbe, és nem szabad elfelejteni, biztonságban jövünk onnan vissza, mert hiszen ugyanazt a űrkabint, ugyanazt a kapszulát használjuk, mint felbocsátáskor, amikor visszatérünk a Földre. Úgyhogy ez egy hatalmas nagy rizikóval járó művelet, egészen egyértelmű, hogy ezeknek a mérnököknek, ezeknek a menedzsereknek, és meg annyi más embernek, aki a SpaceX kötelékében dolgozik, hatalmas felelősség nyomja a vállát, de én nagyon büszke vagyok rájuk, hogy ezt most már sokadik alkalommal időről időre bizonyítják, hogy hiba nélkül meg tudják csinálni. Talán ez az a track record, ez az a renomé, ami szintén segít ilyenkor egy űrhajósnak, hogy felszálljon arra a rakétára.
1: Röviden Gyulához fordulva, milyen volt akkor a Földről követni ezeket az eseményeket, a startot?
2: Elképesztően sűrű volt az a nap, mi egy kicsit hamarabb érkeztünk oda, mint a Tibiék. Ugye ilyenkor a nekünk, mint Hunor, nekem, mint kiképzett tartalékos űrhajósnak nincsen echte az indítással kapcsolatban feladata, hiszen ezt ilyenkor a SpaceX-nek és a NASA-nak a szakemberei végzik, úgyhogy itt nem volt ezzel kapcsolatban feladat, ugye ez egy inkább egy lelki sűrűség volt, egy lelki feladat volt, illetve nagyon sok interjú, illetve hasonló helyzetbe kerültem. Úgyhogy ott próbáltam a lehető leghasznosabban tölteni azokat a perceket, azokat az órákat, viszont elképesztően gyorsan eljött a startnak az ideje, és csak néhány perccel az indítás előtt értem arra a nézőpontra, ahonnan ezt a startot én végig tudtam nézni. Együtt egyébként Farkas Bertalannal, és vele együtt élhettem át ezt az indítást, ami önmagában lenyűgöző szépségű, elképesztő látványt nyújt. Ugye egy 70 méteres rakéta indul el, és mi 5 kilométeres távolságban néztük körülbelül végig. Azt a több mint 100 méteres lángcsóvát, ahogyan az elhúz, elképesztő, az éjszakai égboltot az nappali fényel járja be, bocsátja be, úgyhogy tényleg lenyűgöző. Viszont a lelki érzés az, amikor az ember katarzist él át, az nekem nem is ekkor volt, hanem akkor, amikor megérkezett ez a kabin 28 órával később megérkezett a nemzetközi űrállomásra, akkor volt az a pillanat, amikor én bennem realizálódott igazából, és mert akkor nyugodt körülmények között át tudtam élni azt az érzést, hogy sikerült. Évek munkájával, évek kitartó munkájával, amit most ez így furán hangzik, hogy sikerült eljutnunk a nemzetközi űrállomásra, hiszen én nem mentem el, de az én szívem egy része a Stibivel együtt felment, ez a közös küldetésünk volt, közösen készültünk rá, és közösen vettünk részt rengeteg képzésben, és amikor belebegett, amikor megláttam fönt a NASA feedjén keresztül, ahogyan belebeg a következő, vagy a második magyar űrhajós a nemzetközi űrállomásra, nekem az volt az katartikus pillanat, amikor azt mondom, hogy úristen, sikerült, és tényleg történelmet tudtunk írni.
1: És akkor elkezdődött a munka. Mint kutató űrhajós, egyrészt milyen feladatokat végzett el a nemzetközi űrállomáson, és mielőtt erre a kérdésre válaszol, milyen érzés volt a Földet látni az űrből?
0: A Földet látni a világűrből talán a leggyönyörűbb dolog, amit az ember átélhet. Én ilyenkor mindig kitérek arra a mondatra, amikor azt mondom, hogy a Föld a legszebb bolygó az univerzumban. Persze nem láttam még mindet, de én ezt elég nagy magabiztossággal kimerem jelenteni. Amikor az ember fönt van a nemzetközi űrállomáson, akkor az egyik legkülönlegesebb kilátóhelyről láthatja ezt a gyönyörű bolygót, úgyhogy nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy ez nekem megadatott. Persze nincs olyan rengeteg szabad időnk, hogy ezt kémleljük. Hozzá szeretném azt is tenni, hogy a bolygónk az nem csak gyönyörű, hanem elképesztően izgalmas is. Amikor a nemzetközi űrállomással keringünk a bolygó körül, azzal a hatalmas sebességgel, akkor valójában mi másfél óránként megkerüljük azt, és emiatt mindig más terület felett haladunk el a Föld forgása miatt, és rengeteg izgalommal találkozunk. Rengeteg felhő, rengeteg sziget, rengeteg vihar, és még tudnám sorolni, hogy mennyi mindent tapasztalhat meg az ember odaföntről a két saját szemével. Úgyhogy ezek tényleg nagyon meghatározó pillanatok az ember életében. Nagyon szerencsésnek mondhatom magam azért is, mert az utolsó éjszakámon az ISS-en este 8-kor fejeztem be a munkát, és mindenféle indokokból 9:30-kor kell bezárni az ablakokat. Hajnalban keltünk, mert tudtuk, hogy délelőtt kell indulnunk, és konkrétan leszakadnunk, leválnunk a nemzetközi űrállomásról, úgyhogy már csak én voltam fönt az egész űrállomáson. Többiek már aludtak, és 8-tól 9:30-ig pont egy másfél óra telik el. Úgyhogy szerencsémre ellebegtem a kupolába, ami a legszebb pontja az űrállomásnak, és már fél órát, tehát pont egy földnyi keringés, vagy föld körüli keringést tudtam tölteni abban a hatalmas nagy ablakban, mielőtt még én zártam volna be az ablakokat aznap estére. Úgyhogy meghatározó élmény. Ezek a szép percek, vagy azt úgy mondanám, hogy a legszebb percek, de csak ránézésre, mert amikor az ember dolgozik, és persze abból sokkal-sokkal több van, azok is elképesztően meghatározó pillanatok és szép pillanatok. Pontosan azért, mert ugye az én küldetésemben 25 magyar kísérletet vittünk föl a nemzetközi űrállomásra, és mindegyik 25 magyar kísérletről el lehet azt mondani, hogy az országból magyar kutatók csinálták azokat, gondolták ki azokat magyar egyetemekről, különböző vállalatokból vagy kutatócsoportokból. Tehát éveken keresztül dolgoztak magyar kutatók azon, hogy az igazság pillanatában én azokat fölvihessem és én végrehajtsam ezt számukra. Úgyhogy egy űrhajós vállalni ez a legnagyobb felelősség, amikor arról beszélünk, hogy több száz kutató várja elpekedő szemekkel, hogy akkor vajon sikerül-e valaki másnak odafönt megcsinálni az ő saját kísérletét. Ezt így kell tekinteni. És pont ezért, amikor ezeket a kísérleteket csináljuk, nyilvánvalóan, hogy mi egy folyamat leírás alapján haladunk, és egy pár nap után már a folyamat leírás megfogalmazásán is éreztem azt, hogy azt a bizonyos lépést, azt a kísérletben pont azért tették bele, pont azok a kutatók, mert akkor arra gondoltak, hogy pont. Arra akarok ezzel csak utalni, mert ezek mind megmosolyogtató pillanatok, és az ember még a világűrből is minimum 400 kilométer távolból is érzi a magyar kutatótársainak a jelenlétét, amikor ők éveket dolgoztak azzal a kísérlettel, és ott vagyok fönt egyedül, talán csak rádiókapcsolaton tudok beszélni Amerikából valakiből, Huntsville-ből vagy Houstonból, és mégis pontosan érzem rajta a magyar virtust, a magyar leleményt azokon a kísérleteken, amiket éppen csináltam, és ez a büszkeségnek, a mi magyar büszkeségünknek egy olyan foka, egy olyan típusa, egy olyan színezete, amit megmondom teljesen őszintén, hogy nem igazán éreztem még előtte, és nem éreztem azóta is. Úgyhogy számomra ezért is annyira meghatározó. A kísérletekre még csak pár gondolat, mindegyik olyan kísérlet, amiről elmondható azt, hogy a hosszú távú űrutazásnak a legnagyobb kérdéseit próbálja megválaszolni. Rengeteg különböző szögből, rengeteg különböző tudományterületről volt ezek között dozimetria, tehát sugárzásmérés, űrnövénytermesztéstől kezdve mindenféle fizikai kísérleteken át, egészen még persze élettani vizsgálatokig, ezek lehetnek persze orvosbiológiai kísérletek, tehát amikor konkrétan az űrhajós az alany, de akár azt is mondhatom, hogy nem csak 4-en repültünk mi a világűrben, hanem igazából 604-en, mert fölvittünk magunkkal 600 magyar muslicát is Szegedről, és azokon a muslicákon vizsgáltuk azt, hogy az a sugárzás, az a megnövekedett kozmikus sugárzás, ami ott tapasztalható a nemzetközi űrállomás fedezetén, az hogy hat az ő DNS-ükre, hogy hat az ő sejtjeikre, és azok az enzimek, amik mi elláttuk őket előtte, az milyen hatásfokkal tudja ezeket a hibákat kijavítani. Úgyhogy rengeteg elképesztően izgalmas kísérletet tudhatunk a hátunk mögött, és ezeknek, amikor ezt a beszélgetést megejtjük és felvesszük, a magyar kutatók mai napig dolgoznak az eredményeiken, vagy ezeknek a kiértékelésén, és ezek a tudományos publikációk, iratok, ezek folyamatosan születnek.
1: És az emberi testre milyen hatással van ez a 18 nap plusz 2 nap utazás az űrben, tehát hogyan éltem meg a visszatérést, milyen volt akkor?
0: Azért érdekes a kérdés feltevés módja, mert a világűrnek tényleg káros hatásai vannak az emberi testre. Ezek a káros hatások azonban kivéthetők, hogyha az ember odafönt a világűrben sokat edz. Ez a sok edzés ez úgy mondható, vagy úgy képzelhető el, hogy az, aki fél évet tölt az ISS, tehát a Nemzetközi Űrállomás Fedezetén, az napi 2 órát edz. Ebből 1 óra kardió, tehát vagy futás, vagy a szobabiciklin töltjük el az időnket, és 1 óra erőnléti tréning mindenképpen. Kutya kötelessége az ilyen űrhősöknek minden nap megcsinálni ezt, szombaton és vasárnap is, sőt ugye, akinek esetleg ez tényleg kedvére van, akkor az vasárnaponként 3 órát is szokott edzeni, mert mi más csinálna. Ilyenkor egyébként valaki erősebben jön vissza az űrállomásról, ritkább esetben, de ez is előfordul. Ez viszont tényleg kötelező és kutya kötelességük. Ilyenkor az életükkel játszanak, de ez egy hosszú távú küldetésre vonatkozik. A miénk viszont, ahogy említetted a kérdésedben, ez 18 plusz 2 nap volt, ez rövid távú küldetésnek számít. Ekkor a mi célunk tényleg az, ahogy korábban elhangzott, hogy fölmegyünk és a magyar kísérleteket végezzük el a nap 12 kötőjel akárhány más órájában, úgyhogy nincs igazán túlságosan sok időnk arra, hogy edzünk. Persze részese volt valamennyire, ami fönt töltött időnknek, de abszolút nem napi 2 órában, hiszen az ilyen szempontból nem lenne túlságosan hatékony, nem mondhatjuk azt a magyar kutatóknak, hogy persze, fölmegy a Tibor és csinál majd valamit, de azért figyeljünk az edzésre és meg hasonlók. Persze figyelünk erre, az űrküldetés előtt edzünk rengeteget, pont azért, mert tudjuk, hogy amikor visszajövünk, akár csak 20 nap után is, akkor mi nagyon legyengülve jövünk majd vissza, és ez tényleg így volt. Odafönn nem tudtunk olyan nagyon sokat edzeni, ez volt a programnak a terve, és ez volt a programnak a része, és pont emiatt az ember gyengén jön vissza, olyan, mint hogyha az izmaiból tényleg elszállt volna az erő, egy jó 1-2 napig még imbolygunk, olyan, mint hogyha az ember egy átmotott éjszakának a részese lenne, a mindenféle más egyéb hatásokat mellőzve, faltól falig járunk a folyosókon és mindenhol legalább 2 napig, aztán majd egy pár nap múlva bizonyítanunk kell a rehabilitáció során, hogy a fejünk akár hirtelen mozgatásával sem szédülünk el. Hogyha ezt tudjuk bizonyítani, ez általában 1 hét után jön el, akkor kapjuk vissza például a jogosítványunkat. Addig nem is vezethetünk egyáltalán. Aztán hogyha tartanánk, és a mi esetünk ugye nem tudtuk tartani, mert azóta kicsit más a fókuszú a munkánknak, de hogyha tartanánk ugyanazt az edzés tervet, mint az űrküldetés előtt, még akkor is 3 hónap legalább, amíg ugyanaz az izomzat vissza nem tér. Úgyhogy rengeteg hatása van a világűrnek az emberi testre. Ezeket adott esetben lehet persze simán kivédeni, de a mi küldetésünkben nem volt lehetőség.
1: A 4 tagú legénység a 20 napos küldetés során több mint 60 tudományos projektet valósított meg. A csapat emellett 23 alkalommal jelentkezett be és tájékoztatta a közönséget a nemzetközi űrállomásról. Cserényi Gyula pedig arról beszél, miért fontos az űrkutatás a mindennapi életünk szempontjából.
2: Az űrkutatást azt önmagában nem az űrkutatásért végezzük. Számos olyan termék van, vagy olyan fejlesztés van, amely a hétköznapjainkat, mint emberek könnyebbé teszi, ha csak gondolunk itt a telekommunikációra, a GPS-re, vagy akár a napszemüvegünknek a fontsorozása is egyébként az űrkutatás egyik ilyen mellékterméke. Tehát számos olyan dolog van, ami a hétköznapi életünket fejleszti, azért, mert az űrkutatás történt régen, vagy történik ma. De ettől függetlenül, vagy ezen túlmenően azok a kutatások, amiket most Tibi a nemzetközi űrállomáson elvégzett, és ezek magyar kutató kutatásai, ezek mind két témakörbe is sorolhatók. Az egyik az, hogy mindegyik közvetetten vagy közvetve a hosszú távú űrutazásnak a kérdéseire adja meg a választ, másrészt pedig közvetetten, hogyha mi tudunk egy olyan növényt, például a növénytermesztős kísérletünket most példaként felhasználva, ha tudunk egy olyan növényt termeszteni, ami sokkal a megfelelő adalékolás következtében a legrosszabb körülmények között is megnövekszik, és gyorsabban növekszik, mint a földi, jelenleg földön használt társai, akkor azt akár lehet az elsivatagosodó, egyre rosszabb körülmények között lévő tájakon használni. Tehát ezek mind-mind olyan kísérletek, olyan tudományos eredményekre vezetnek, amelyek, ha nem is legyből láthatóan, de közvetetten, ugye javítják az emberi életnek a minőségét, és ez nagyon fontos. Nagyon nehéz közvetett árcímkét tenni egy ilyen küldetésre, de ugye azt mondják a nálunk sokkal-sokkal-sokkal okosabbak, hogy az űrbe fektetett költségek legalább 6-szoros megtérüléssel lehet számítani, és akkor még nem számoltunk arra a megtérülésre, amire nem tudunk árcímkét rakni, ami a gyermekeinknek a szemében van. A gyermekeink szemének a csillogásában van. Erre nem lehet árcímkét helyezni. Számtalan helyzetben, számtalan gyermekkel, fiatal felnőttel, tinédzserrel és felnőttel találkoztunk az elmúlt hónapokban, és egyszerűen azt az motivációt, azt az elhivatottságot, amikkel ők végighallgatnak egy előadásunkat, kérdeznek tőlünk, azt szerintem legyőzhetetlen, és bennük van a jövő, bennük van a következő kutató, aki lehet, hogy nem űrkutató lesz, de lehet, hogy a következő Nobel-díjas lesz, aki megfejti a magfúziónak a rejtélyét, vagy ki tudja, milyen kutatási eredménnyel fog óriásit letenni az asztalra, és ennek pedig az az előzménye, hogy adott esetben találkozott Kapu Tiborral, a második magyar űrhajóssal.
3: Zárásként egy üzenet a fiataloknak, akik arról álmodnak, hogy egyszer űrhajósok lesznek. És arra is választ kapunk, hogyan látja Kapu Tibor. Vállalna-e még egy űrküldetést?
0: Én minden fiatalnak azt szeretném tanácsolni, hogy figyeljen a kapcsolataira, legyen az család, vagy barát, vagy tényleg bármelyik szerette, mert ezek a kapcsolatok elképesztően fontosak. Ugye ezek az emberek, akiket rossz napunkon felkeresünk, hogy felvidítsanak, és ezek az emberek, akiket jó napunkon is felkeresünk, hogy megmutassuk nekik, hogy miért érezzük magunkat, mit a jó a kedvünk, mire vagyunk büszkék. Úgyhogy nem szabad ezeket a kapcsolatokat elhanyagolni, az élet az nem egy olyan út, amin egyedül szeretnénk végigmenni. A másik pedig az, hogy igenis keressék meg bármilyen tevékenységet, azt, ami nekik igazán tetszik, a szívük választatját, hogyha mondhatom ezt. Lényeg az, hogy találják meg azt, amit nagyon szívesen csinálnak, pontosan azért, mert akkor be tudják bizonyítani a világnak, hogy ők megfelelő kitartással el tudnak érni rengeteg célt. Higgyenek magukban, szerintem az egyik legfontosabb, belőlem ez hiányzott sok-sok-sok évig az én életemből. És utolsó kérdésre válasz, visszamennék a világűrbe? Egészen természetes, hogy igen, én nagyon várom ezt a pillanatot, hogyha meg fog történni. Most azonban nem ez a legfontosabb, szeretnénk Gyulát följutatni a világűrbe, és aztán szeretnénk azt, hogy a magyar űrszektor az mindenképpen tovább tudjon menni. Mi ezen rengeteget dolgozunk a háttérben, reméljük, hogy ezt majd, hogy erről meg tudjuk győzni majd a döntéshozókat is.
1: Tehát akkor várja van is, hogy sorra kerül.
2: Abszolút várom. Ezt nem lennék nagyon jó űrhajós, hogyha nem szeretnék eljutni a világűrbe, úgyhogy ez természetes. Bár egyébként mi úgy csináltuk végig a képzésünket, hogy mi abban hittünk, vagy abban a meggyőződésben voltunk, hogy ez egy egyszeri alkalom, és valószínűleg nem lesz rá több lehetőség. Viszont az eredményesség, az a siker, amit az elmúlt hónapokban tapasztalunk és látunk, az arra ad bizakodásra való ad nekünk jogot, hogy lesz ennek folytatása és lesz lehetőség. Nem csak nekem, hanem az utánam következőknek is lesz lehetősége, ami szerintem elképesztő. Az pedig, hogy mit javasol, hogy mit tanácsolnék a fiataloknak, merjenek vállalkozni, ne legyünk kis hitűek, igen. és tartsanak ki, és merjenek vállalkozni azért, mert lehet, hogy nem fog sikerülni elsőre, lehet, hogy nem fog sikerülni ötödikre, lehet, hogy tizedikre fog sikerülni, viszont ez sikerülni fog. Minden kudarc csak megerősít minket, minden akadályon való átkelés csak megerősít minket, legyen ez egy akadályverseny, vagy legyen ez egy űrhajós kiképzés. És ha nem vállalkozunk, akkor viszont nem fogjuk tudni megpróbálni magunkat, nem fogunk tudni jobbak lenni, és csak így lehet viszont nagy dolgokat elérni, úgyhogy én ezt tudom javasolni, azután pedig legyünk türelmesek, és eljön a mi időnk is.
3: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Kapu Tibor és Cserényi Gyula kutató űrhajósokkal beszélgettünk. Köszönöm, hogy velünk tartottak. A műsort Szabó Rudolf szerkesztette, a hangtechnikus Bencik István volt. A viszont hallásra legközelebb.

0: Esti Krónika, a Muravidéki Magyar Rádió.
1: A hírügynökségek szerdai jelentéseiből Donner Tímea műsorvezető és Oleti Zsuzsa hírszerkesztő szemlézik majd a most következő percekben. A műszaki szobában Lebár Teodor hangtechnikus tart önökkel. Munkatársaim nevében is köszöntöm hallgatóinkat. Ha a következő percekben velünk tartanak, akkor egyebek mellett az alábbi témákról hallhatnak majd részleteket.
2: Az élelmiszertermelés magas költségeinek megfékezésére szólítottak fel a szlovén agrárszervezetek.
1: Benyújtotta lemondását Nagy Gábor Bálint legfővügyész.
2: Heves viharok és özönvízszerű esőzések söpörtek végig a Balkánon.
1: Az orosz külügyminiszter csütörtökön Manilában találkozik amerikai kollégájával. Ennyit bevezetül, és már is rátérünk a részletes jelentésekre. Tartsanak velünk! Nem lepte meg az ellenzéki pártok képviselőit Janez Janša miniszterelnök és Sebastian Kurz volt osztrák kancellár lobby tevékenysége. A bírálók közül a baloldali Levica párt nyilvánult meg a legkritikusabban.
2: Sebastian Kurz az izraeli Dream Group vállalat elnökeként július 13-án találkozott Janez Janša miniszterelnökkel. A Vecsernapi lap és a közszolgálati televízió beszámolója szerint Kurz állítólag izraeli kiberbiztonsági eszközök vásárlás lobbizott Jánsánál a vállalat nevében.
1: A magas olajárak miatt a fűtőolaj és a mezőgazdasági gázolaj, azaz kedvezményes jövedéki adójú dízel használata jelentős terhet ró az agrárgazdálkodókra.
2: Érdekvédelmi szervezeteik ezért felszólították az illetékes minisztériumokat, hogy készítsenek elő intézkedési tervet az élelmiszertermelés magas költségeinek megfékezésére. Felszólítottak arra is, hogy találjanak megoldásokat a méhészek számára is, nyilatkozta az Esztiának József Podgorsek, a mezőgazdasági és erdészeti kamara elnöke.
1: Ismeretlen tettesek kiraboltak egy pénzszállító autót a Ljubljanai BTC bevásárlóközpontban.
2: Az STA hírügynökség értesülése szerint a helyszínt lezárták, több rendőrjárőr a helyszínen van, és egy rendőrségi helikopter is átvizsgálja a környéket, közölte a Ljubljanai rendőrség a médiával.
1: Az alaptörvény 17. módosításával Magyarországon politikai önkényuralmi rendszer jött létre, és a Fidesz, mint ellenzéki párt, ezzel szemben határozza meg magát, jelentette ki Orbán Viktor szerdán Budapesten a Fidesz székház előtt tartott sajtótájékoztatón, a párt ellenállási nyilatkozatát ismertetve.
2: Orbán kijelentette, a rendszert elutasítják, az elmozdított tisztségviselők helyére állított jelöltek megválasztásában nem vesznek részt. Azt ígérte, hogy a demokratikus jogállamot helyre fogják állítani, és amikor helyreállították, akkor az addig megszületett illegitim döntéseket felül fogják vizsgálni.
1: A Magyarországgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága szerdán zárt ülésen tárgyalta Szijjártó Péter BYD-nál betöltött új pozíciójának nemzetbiztonsági vonatkozását.
2: A testület szerint nem elsősorban maga a kínai autógyártó jelent nemzetbiztonsági kockázatot, hanem az, hogy Szijjártó Péter korábbi külügyminiszterként jelentős mennyiségű minősített információ birtokában lehet, miközben egy olyan vállalatnál vállalt munkát, amely anyaországa nem Magyarország, NATO és Európai Unió szövetségi rendszerének része. Az ülésen elhangzottakat 2051. december 31-ig titkosították, de a résztvevő politikusok a tanácskozás után jelezték, hogy felvetődött a volt külügyminiszter bizottsági meghallgatásának lehetősége is.
1: Benyújtottam a lemondását Nagy Gábor Bálint, közölte szerdán a legfőbb ügyészség.
2: A legfőbb ügyész az ideiglenes köztársasági elnökön Forsthoffer Ágnesen keresztül nyújtotta be lemondását az országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnökhöz. A távozó legfőbb ügyész szerint döntésének célja az ügyészség függetlenségének megőrzése és az intézménybe vetett közbizalom védelme. Megbizatásának megszűnését 2026. augusztus 25-ével kezdeményezte. Nagy Gábor Bálint lemondása azt jelenti, hogy a következő hetekben meg kell kezdeni az utód kiválasztásának folyamatát.
1: Egy ember meghalt, egy életveszélyesen, ketten súlyosan megsérültek, ketten pedig könnyebb sérüléseket szenvedtek, amikor ma reggel egy kis teherautó és egy kis busz frontálisan ütközött a 84-es számú főúton Sárvár térségében, közölte a Magyar Távirati Irodával az Országos Mentőszolgálat.
2: A karambol rendkívül súlyos következményekkel járt, ezért a mentéshez 8 mentőegységet riasztottak, köztük 3 mentőhelikoptert, hogy a legsúlyosabb sérülteket a lehető leggyorsabban kórházba szállíthassák. Az életmentő beavatkozások ellenére azonban az egyik sérült életét már nem sikerült megmenteni.
1: Kedről szerdára virradó éjszaka heves viharok és özönvízszerű esőzések söpörtek végig a Balkánon.
2: A dél-albániai Himarában egy villanyszerelő vesztette életét, miközben a vihar által megrongálódott elektromos vezetéket próbálta megjavítani. A tragikus haláleset mellett további 3 ember megsérült a népszerű tengerparti városban, Sarandában a kidőlő fák és a szilánkokra tört üvegek miatt. A hatóságok megkezdték az utak megtisztítását és a hatalmas szél által okozott károk felmérését. Dél-Hercegovinában a heves esőzések és jégverés hatalmas pusztítást végeztek a mezőgazdaságban, a gazdák termése szinte teljesen megsemmisült. Az Észak-Macedónián átvonuló viharok során a szélsebessége elérte a 134 km/h. Skopjéban közel 189 fát csavart ki a szél, több mint 100 gépjármű megrongálódott, és több állami intézmény is károkat szenvedett.
1: Tovább terjedt az erdőtűz Franciaország délkeleti részén. A hatóságok elképesztő számokat közöltek szerdán, mintegy 400 embert menekítettek ki. A lángok 1700 hektárnyi területet emésztettek fel, és 2300 háztartás maradt áram nélkül. A tűzoltáshoz 900 tűzoltót és 350 járművet mozgósítottak, az ország különböző régióiból érkező erősítéssel. Az oltáshoz repülőgépeket is bevetettek.
2: Az év eleje óta mintegy 40 ezer hektár égett le, ami sokkal több, mint amennyi tavaly összesen lángra kapott, jelentette ki Loren Núñez belügyminiszter. Az Európai EFIS rendszer műholdas adatai azt is mutatják, hogy a mérések 20 éves története során még soha nem égett le ennyi terület Franciaországban július közepéig. Eközben Németország és Spanyolország is extrém időjárással küzd. A visszatérő hőhullámok és a súlyos aszály miatt a 2026-os tűzszezon a szokásosnál korábban kezdődött.
1: Szergej Lavrov, orosz külügyminiszter csütörtökön a Fülöp-szigeteki Manilában találkozik amerikai kollégájával, Marco Rubioval.
2: Rubio szerdán újságíróknak nyilatkozva elmondta, az Egyesült Államok szeretné, ha véget érne az orosz-ukrajnai konfliktus, ezért a tárgyaláson mindenképpen felvetik a kérdést. A külügyminiszter hangsúlyozta, az ukrajnai helyzet jelentősen hátráltatta, hogy Washington és Moszkva közös nevezőre jusson más ügyekben, de bizonyos területeken továbbra is lehetséges az együttműködés. Bár az elmúlt hónapokban nem történt érdemi előrelépés az amerikai-orosz tárgyalásokon, Rubio szerint elképzelhető, hogy mostanra olyan új körülmények alakultak ki, amelyek lehetővé teszik az érdemi kommunikációt. Az Egyesült Államok továbbra is nyitott és kész konstruktív szerepet vállalni a béke megteremtésében, amennyiben erre lehetőség nyílik. A két ország viszonya azután feszül tovább, hogy júniusban az amerikai diplomácia vezetője cáfolta a korábbi Donald Trump és Vladimir Putyin közötti állítólagos ukrajnai megállapodásokat. Erre reagálva orosz tisztviselők azzal vádolták Washingtont, hogy feladta az objektív közvetítői szerepet.
1: És most jöjjenek a sportvilág hírei. Sport. A Celje labdarúgó csapata ma este megkezdi szereplését a Bajnokok Ligája selejtezőjének második fordulójában. A Murától elszenvedett hazai vereség után Vítor Campelos legénységének első európai ellenfele az albán Egnátia lesz. A másik 3 szlovén klub csütörtökön a Konferencia Liga selejtezőjében lép pályára. A Celje csapat egyébként július 28-án kedden játsza majd a visszavágót hazai szurkolói előtt. Szény László cége már nem támogatja a felcsút foci csapatát, írja a 444. A portál szerint az elmúlt 10 évben csak nem 160 milliárd forint jutott a felcsúti csapathoz, amelynek most már csak 29 támogatója maradt. A felcsút stadionja, mint köztudott, Orbán Viktor házának szomszédságában van.
3: Időjárás.
2: Estétől észak felől ismét megnövekszik a felhőzet, így csütörtökön egyre több felé záporokra, zivatarokra lehet számítani. A csapadékzóna estig átterjed az ország nagy részére, a szél északira fordul és megélénkül. Hajnalban 10-15, déltájban 22-26 fok között alakul a hőmérséklet, a tenger melléken 28 fok valószínű. Pénteken a friss helyenként ködös párás reggelt követően többnyire derült szép napos időben lesz részünk. A hétvégétől melegedés indul. Térségünk fölé délnyugatról sodor meleg levegőt egy ciklon, így visszatérnek a 30 fok feletti értékek.
0: Közlekedési hírek.
2: Vidékünkön zökkenőmentes a járműforgalom. A közlekedési rendőrség Gornyaradgona körzetében végez ma gyakoribb sebességellenőrzést.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a hírügynökségek szerdai jelentéseiből szemléztünk. Köszönjük figyelmüket, további jó MMR rádiózást és szép estét!

0: süss le ránk.
1: Lemez Múzeum.
2: Lemez Múzeum.
1: Ahol a legendák életre kelnek.
2: Lemez Múzeum.
3: A mikrofonnál Kovács Sándor.

Ma a Lemez Múzeumban az amerikai rockzene egyik legsikeresebb együttese, az Igaz következik. A mai nap különleges apropót is ad, hiszen július 22-én született a zenekar alapítója, dobosa és egyik legismertebb dalszerzője, Don Henley. A következő fél órában felidézzük az Igaz legnagyobb slágereit és néhány érdekességet is a legendás zenekar történetéből.

Az Eagles 1971-ben alakult Los Angelesben. A zenekar tagjai kezdetben Linda Ronstadt kísérő zenekarában játszottak, mielőtt saját együttest alapítottak. Már első kislemezük a Take It Easy hatalmas sikert aratott, és megalapozta azt a különleges country rock hangzást, amely később a védjegyükké vált.

A zenekar két meghatározó alakja Don Henley és Glenn Frey volt. Kettőjük dalszerzői párosa számos klasszikust alkotott, amelyek egyszerre szóltak szabadságról, szerelemről és az amerikai nyugati part életérzéséről. Az igaz zenéje a country, a rock és a folk elemeit ötvözve, ezzel pedig egy egész korszak hangulatát határozta meg.

1976-ban jelent meg a Hotel California album, amely az Eagles pályafutásának csúcspontját jelentette. A címadó dal minden idők egyik legismertebb rockslágere lett, ikonikus gitárszólóját pedig rendszeresen a világ legjobbjai közé sorolják. A dal jelentéséről máig számos elmélet létezik, de a zenekar szerint elsősorban az amerikai állam árnyoldalairól szól.

Hatalmas sikerek ellenére az igaz 1980-ban feloszlott. A tagok szóló karrierbe kezdtek, és sokáig úgy tűnt, hogy nem állnak össze újra. Végül 1994-ben mégis visszatértek a Hell Freezes Over című koncertalbumban. A cím arra a korábbi kijelentésre utalt, hogy csak akkor lesz újra igaz, ha befagy a pokol.

Az Eagles a világ egyik legsikeresebb zenekara lett, több mint 200 millió albumot adtak el világszerte, számos Grammy-díjat nyertek, és dalaik ma is rendszeresen felcsendülnek a rádiókban. Zenéjük generációkat köt össze, miközben a country rock műfaj egyik legfontosabb képviselőjeként írta be magát a könnyű zene történetébe. Már ennyi volt a Lemezmúzeum, jövő héten is várjuk Önöket!

0: Lemezmúzeum. Lemezmúzeum. Ahol a legendák életre kelnek. Lemezmúzeum.
1: A mikrofonnál Kovács Sándor.

Lesz még könnyű zene a folytatásban, de egy gyors búcsú erejéig még prózára váltunk. Nem sokára 7 óra lesz, 7 óra után majd az esti mesét hallgathatják meg. Aztán magyar nótek csárdások szólnak még abban az órában. 20 óra után a terepjárót, 21 órától pedig a tulipános láda legutóbbi részét ismételjük meg. Aztán sok-sok zene, és holnap reggel a szokott időben várja önöket majd a reggeli csapat. A nap folytatására minden jót kívánunk önöknek, és minden jót a legközelebbi viszonthallásig.

0: Magyar Rádióval.
1: Büszke Kocsis Miklós, a Kecske Katonaság. Egyszer volt, hol nem volt, még hetet hét országon is túl, volt egy szegény fiú. Annak a fiúnak kicsi korában meghalt apja is, anyja is, csak ő maradt egyedül. Szegény volt, nem volt senkije, semmije, s ő szegény feje beállott pásztornak, a juhokhoz. Örökké ott pásztorkodott, míg el nem jött az idő, hogy el kellett menjen katonának. Onnan a juhpásztorságból ment el katonának, kitöltötte a 3 évet, s mikor hazajött, hát azt se tudta szegény, hogy merre nézzen, olyan szegény volt, semmije sem volt. Jóformán még ruhája sem. Volt egy úri ember, annak volt 30 fejős kecskéje. Kihirdette, hogy neki kell egy pásztor, aki nappal őrzi a kecskéket a mezőn, este, reggel, délben megfeji, az ólakat meg rendben tartja. A fiú éppen arra való volt. Beállott hát szolgálni, s kezdett a kecskékkel járni a mezőre. Na de a fiú szemes volt, ügyes volt. A katonaságnál rangja volt, felvitte szakaszvezetőségig. Így kezdett a kecskékkel is katonásan beszélgetni kint a mezőn. Addig térítgette a kecskéket, s addig beszélgetett nekik, hogy a kecskék kezdték megérteni a beszédjét. Ácsorgatta ide őket, ácsorgatta oda, meg így, meg úgy, hogy kevés idő múlva a kecskék megszokták a vezényszavakat. Egyszer látja, hogy az úton jön egy 4 lovas hintó, s abban egy nagy uraság. Oda hajtotta a kecskéket, intett a kezével, s az úr megállította a kocsissal a lovakat. Azt mondja a fiú. Azért állítottam meg, uram, hogy tessék egy kicsit megnézni, hogy ezek a kecskék mit tudnak, mióta illettem a gazdájuk. Az úr szívesen hallgatta, s a fiú oda kiáltott a kecskéknek. Sorakozó! És akkor a kecskék kezdtek összefutamodni. 3-as sorokba szakadozz! És akkor a kecskék ügyesen, mint a katonák, 3-asával sorakoztak, mind a 30 kecske. Akkor elkiáltotta magát a fiú. Vigyázz! S 2 lábra állottak a kecskék. Akkor azt kiáltotta a kecskéknek. Tisztelegj! S akkor szalutáltak a melső lábukkal. Akkor azt kiáltotta. Pihenj! S majd azt. Aszolj! S akkor szerte oszlottak. Az úrnak a hintóban nagyon tetszett, kérdi. Aztán kié ez a kecske osztag? Ez és ezé az uraságé. Na aztán hol lakik az az uraság? Hagy menjek, s vegyem meg őket, kérdezte ez az úr. Hát annyira megtetszett neki a dolog, hogy megvette a kecskéket, de úgy vette meg, hogy a szolga is menjen vele, s egy hónapig lakjék nála. A fiú ment szívesen, mert ő is örvendett neki, ahogy masíroznak a kecskék. Nagy örömben volt az úr is, s mikor hazaérkezett, összehívatta az összes barátait, még idegen országokból is, és bemutatta, hogy mire tanította a fiú a kecskéket. Hát jöttek is a gazdag uraságok, minden felől jöttek, mert azt üzente nekik. Na gyertek, mert valami csodát akarok mutatni nektek, olyasmit, amit ti még nem láttatok. Mikor összegyűltek a vendégek, akkor ügyesen ellátta őket étellel, itallal. És mikor a házigazda látta, hogy a vendégek jó kedvükben vannak, akkor kiment, s megmondta a kecskepásztornak, hogy mikor kijönnek, kommandérozza úgy a kecskéit, mint amikor ő látta. Kigyűltek a vendégek, s a fiú szólott a kecskéknek. Sorakozó! Akkor összefutottak a kecskék, majd szólott. 3-as sorokba szakadozz! Akkor a kecskék ügyesen felálltak, akkor kiáltotta nekik. Tiszteleg! Akkor tisztelegtek, majd szólott nekik. Pihenj! Oszolj! Akkor a kecskék szerte futottak. Egy idegen országbeli úr annyira megszerette, hogy kérte, adják neki. És az úr odaadta. De előbb az idegen országbeli megkérdezte, hogy mennyit kér érte. Az úr meg ráfeleli. 60 000 forintot. Az idegen országbeli úr belenyúlt a zsebébe, és kifizette, amit kért. A házigazda pedig az egész pénzt odaadta szolgának. Abból a pénzből a szolga egy szép, ügyes kicsi birtokot vásárolt, egy házat csinált, vett ruhákat, s éldegél tisztességesen, mint a többi ember. Máig is él, ha meg nem halt.
0: Itt a vége, most jövél le!
2: A Muravidék hullámhossza. MMR.
3: A hét magyar nótája.

Icipici kis galamba, mély édes párom, gyere ide, akarom, hogy jöjj ide hát, a csókodat réges éve.

Oda az régeség.

egyetlen csak a gondom, mi lesz akkor, ha megmondom, nincs egy fillér sem a házban. Isten úgyse, csak azért is szép a világ, legszebb benne az, akit a szívem imád, egyetlen csak a gondom, mi lesz akkor, ha megmondom.

egyetlen egy csak a gondom, mi lesz akkor, ha megmondom, nincs egy fillér sem a házban. Isten úgyse, csak azért is szép a világ, legszebb benne az, akik a szívem imád. Egyetlen egy csak a gondom, mi lesz akkor, ha megmondom, nincs

Csend lett egy percig, s így szól az egyik. Jó uraim, mulatunk ma ugye? Nyissanak ajtót, ezt a vén rajkót látni szeretném. Repülni tud-e? Ugorjék a pincér!

asszonyom a lelkem. Ezerszer is elolvasom minden sora égen. Én Istenem, hogy is lehet,

messze tengerbe. Furcsa egy nyavaja, ha zajlik a szerelem az emberbe. Árad is zajlik, is fázik, is melege is van tőle. Az benn a szíve körül 100 fokot mutat a hőmérője. Árad is zajlik, is fázik, is melege is van tőle.

0: Mester, meg az öreg apánk szidja is a bolondos népséget. Egyszertán eszére tér, s vége lesz a fura betegségnek. Észre tér, véget ér, elfogy a szerelem az emberből.
1: Mikor te?
0: Majd, ha a Duna vize visszajött a fekete tengerből. Észre tér, véget ér, elfogy a szerelem az emberből.
1: Mikor te?
0: Majd, ha a Duna vize visszajött a fekete tengerből.

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Köszöntöm a Terepjáró hallgatóit! A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség első alkalommal szervezte meg a Közel a Természethez elnevezésű napközis kisgazdatábort, amely ezen a héten zajlik a bánutai Muravidéki Mintagazdaságban. Az általános iskolás gyerekek játékos, gyakorlati foglalkozásokon keresztül ismerkednek a természettel és a gazdálkodással. Fticsár Inesz járt a táborban.
2: A hét során a gyerekek szinte minden napjukat a szabadban töltik. Bejárják a gazdaság területét, testközelből találkoznak az ott élő állatokkal, és megismerik az ott termesztett növényeket. A tábor létrejöttének céljáról Bojnec Elizabetát, a Muravidéki Mintagazdaság vezetőjét kérdeztük.
3: Ezzel aztán a lehetőséget szerettük volna a gyerekeknek nyújtani, hogy sokat kint lenni, vannak nálunk ültetvények, állatok, lehet őket simogatni, megismerni a veteményesbe az elültetett dolgokat, kóstolgatni, egy picit hozzásegíteni, és a könnyebb munkálatokba, szóval ma például elmentünk a veteményesbe, és kerestünk piros paradicsomot, bazsalikomot gyűjtöttünk. Ezzel azt a valamikori tudást szeretnéjük a gyerekek iránt visszahozni, bennük felébreszteni, hogy ez mind fontos, honnét jön az étel, miért fontos, hogy valamit otthon meg tudunk termelni, de persze ezt nem lehet egy pár napos táborban már a gyerekeknél, hogy úgy mondom, ezt a tudatot elérni. Ez egy hosszabb folyamat, de valahol el kell kezdeni. A gyerekeket érdekli, van gyerek, amelyik például az állatok jobban érdekli, van gyerek, amelyik a veteményesben, van gyerek, aki csak a halakat nézne, például az akvaponiás melegágyban, neki már az is elég. Különbözőek a gyerekek, van pedig gyerek, aki csak labdázni szeretne, és azt is el kell tudni fogadni.
2: A táborban töltött napokról természetesen magukat, a résztvevőket is megkérdeztük. Nina, Döme, Hanna és Ádám arról meséltek, miért jó részt venni egy ilyen kis gazdatáborban, mi tetszett nekik a legjobban, és milyen új ismeretekkel gazdagodtak.
4: Mert jól lovagolunk, játszunk.
5: Mert én gazdálkodunk.
4: Azért, mert otthon nagyon unatkozok. Csak hogyha a kutyámnál vagyok, akkor nem.
6: Szeretem az állatokat.
2: És mi mindent csináltok?
6: Képzőművészkedünk.
4: Tanulunk az állatokról és a növényekről.
5: Gazdálkodunk.
7: Rajzolunk.
2: És tanultatok valami újat?
7: Igen, virágról.
4: Megtanultuk a gyógynövényeknek a nevüket.
2: És mi volt eddig a legérdekesebb ezen kívül?
6: Nekem az, hogy összeismerkedtem másokkal, és megengedték, hogy játszok velük, meg én is megengedem, hogy játszanak velem.
2: És szerintetek miért jó ilyen táborba jönni, ahol sok az állat, sok a növény?
6: Mert tanulunk gondozni.
4: Mert sok barátot megismerünk.
6: Meg megtanuljuk, hogy kell az állatoknak, hogy gondozzuk az állatokat.
7: Érdekes, meg jól.
2: És van kedvenc állatotok?
4: Az összes.
7: Hal. Azért még szép, ilyen sárga.
6: A lovak, meg a koi pontyok.
2: És milyen állatokat találunk itt a mintagazdaságon?
4: Disznókat, lovakat, szamarakat, nyulakat, lovakat.
5: Meg halakat.
6: Meg szürke marha.
2: A tábor során a közös programok mellett bőven jut idő a szabad játékra és a természet felfedezésére is. A szervezők különféle foglalkozásokkal és közös tevékenységekkel igyekeznek színesíteni az együtt töltött időt.
1: Kedves hallgatóink, ez volt a szerdai Terepjáró, köszönjük figyelmüket!

0: Kedves hallgatóink, tisztelettel köszöntöm Önöket, Kepéné Bihar Mária vagyok. Önök pedig a Tulipános Láda című műsorunk júliusi adását hallják. Mai adásunkban a puconci evangélikus Lutár család történetét folytatjuk. Történetük hűen tükrözi az 1945 utáni Jugoszlávia zűrzavaros korszakát. A mikrotörténelem lenyűgöző példája az övéké. Miközben az egyik fivér a Wehrmacht tolmácsaként a jugoszláv hírszerzésnek dolgozott, addig testvérét a magyar csendőrök verték félholtra, majd partizán lett belőle. Édesapjukat, Lutár Ádám lelkész pedig már az új kommunista állambiztonsági hivatal az Ozna vetette börtönbe 1947-ben. A drámai fordulatok tanúja a művészien megtervezett Batyándi lelkészlak volt, és Góth Szuzána, a család egyik leszármazottja, aki ma Szombathelyen él. Góth Szuzána, orosz és német szakos tanárnő, tolmács és műfordító, a szlovén és magyar kapcsolatok elkötelezett ápolója. Most az ő visszaemlékezései következnek, kérem hallgassák szeretettel!
1: Szuzána Góth vagyok, ez a szlovén nevem, a magyar nevem Zsuzsa. Na most publikáltam Zsuzsa néven is, újabban meg Szuzána. Amióta nyugdíjban vagyok, azóta visszaszereztem magamnak az eredeti nevemet. Mert amikor Magyarországra jöttem, akkor nem voltak hajlandók a személy igazolványt úgy kiállítani, hogy Szuzána legyen benne, a másik nevem pedig Charlotte. Azt mondták, hogy lehetek Zsuzsanna Sarolta, vagy hogy is mondták. Mondtam, nem, köszönöm szépen, akkor válasszak, hogy melyik legyek, Zsuzsanna vagy Sarolta. Hát mondom, nekem egyik se tetszik, nekem mind a kettő idegen, de ha már választanom kell, akkor Zsuzsát választom is. Hát 83 éves vagyok, szégyellem bevallani, hogy ilyen idős vagyok. Szombathelyre jöttem megszületni, mert édesanyám akkor a második világháború alatt ezt a területet, szlovéniai területet visszacsatolták Magyarországhoz. És Szombathelyen volt egy olyan klinika, ahol édesanyám engem világra akart hozni. Ezért jöttem Szombathelyre, de utána már mentünk vissza, és ott éltem 16-valahány éves koromig. Tehát 16 és 17 között jöttem át Szombathelyre.

0: A nemesi származású Luther Ádám lelkésznek és feleségének, aki fiatalon elhunyt, 3 gyermeke született. Tibor, Gusztáv és Mária Magdaléna, akiknek sorsát jól összekuszálta a II. Világháború és a történelem.
1: 3 voltak testvérek. Amikor a nagymama meghalt, a legidősebb 11 éves volt, a Tibor. Az édesanyám volt a középső, ő született 1919-ben, a Gusztáv, aki a Lendvai Népújságnak volt az első szerkesztője, József Wild idején. Gusztáv meg felelős szerkesztő volt, a József Wild volt az igazgató. Ő volt a legfiatalabb, ő 1921-ben született. Akkor, amikor a nagymama meghalt, akkor nagyapám különböző családokhoz adta őket, mert ő nem ért rá velük foglalkozni. Édesanyámat ide, a dédmamához, ő nevelte, aztán később Győrben tanult, a tanítóképző intézetben. A Gusztáv, ő volt a legfiatalabb Ptújban, meg még nem tudom hol, aztán egyetemen Ljubljanában. A Tibor pedig Kocsiójébe került, és ő is Ljubljanában tanult gépészmérnöknek, tehát az idősebbik gépészmérnöknek, a fiatalabbik pedig bányamérnöknek. És először kollégiumban laktak mind a ketten, hogy megtanulják a rendet. Utána francia családhoz kerültek, hát ma azt mondanák, hogy albérletbe, de akkor azért egy kicsit másképp volt, mert ott családtagként kezelték őket. És megtanultak jól franciául, utána mind a ketten német családhoz kerültek, Tibor is, meg a Gusztáv is, és a Tibor nagyon jól megtanult németül. Neki rendkívül jól tetszett a német fegyelem. És akkor kezdődött, amikor már egyetemen volt, akkor is ennél a családnál lakott, és ők is rábeszélték arra, meg az egyetemen is, hogy lépjen be az először is ebbe a német Arbeiterpartájba, NSDAP-ba, és később pedig Wehrmachtnak lett a tolmácsa. Ugye 2 méter magas volt, 100 kiló, beszélt németül, franciául, magyarul, szlovénul, azt hiszem más nyelven nem tudott, és a Wehrmachtnak lett a tolmácsa. És ilyen minőségben Budapestre is került, aztán amikor a németek visszavonultak már az oroszok elől, akkor Batyán nekik útba esett. És ő a német generálisoknak volt a tolmácsa, és mondta, hogy jöjjenek Batyánra. Ott van egy lelkészlak, az egy kvázi kis palota, hát ennél nagyobb, és ott nagyon jól ellesznek. És ezek a generálisok minden este tarakkoztak, nagypapának persze ki kellett költöznie, és ebben majd meg fogom mutatni, melyik az az épület, ahol édesanyámnak, meg apámnak a lakása volt, és nagyapám is oda költözött, meg a házvezetőnő, a cselédség, meg a, hogy hívják be, a gazdasági épületbe költöztek. De minden este, mivel nagypapám is, meg édesanyám is jól tudtak tarokozni, meg ezek a német generálisok is, meghívták anyámat, meg nagypapát tarokozni. Minden este tarokoztak. És az egyik generális, az szerelmes lett anyukámba. Apám akkor már a fronton volt. És anyám mondta, hogy hát hiába itt minden, ő férnél van. És a generális azt mondta, hogy az ő felesége meghalt, az én apám se fog visszajönni a frontról, ebbe biztos lehet. Hát anyám mondta, hogy az ő ebben nem egészen biztos, de hát szerelmes lett. Ez már eléggé a háború vége felé volt, és akkor ezt az egyik generálist, pont ezt, amelyik szerelmes volt anyukámba, Braunau am Innbe rendelték. Ott volt az Adolf Hitlernek a szülőháza, ugye? Na, és neki ott valamilyen feladattal látták el. Hát azt anyukám pontosan nem tudta megmondani, hogy itt két dolog jöhet egy számításba. Az egyik az, hogy azt a házat fel akarták robbantani. A másik meg az, hogy a németek fel akarták robbantani a hidakat, amik ott vannak. Ugyanúgy, mint a Mura hidat is visszavonuláskor a Gornja Radgonánál felrobbantották. És hát, hogy végül is a Hitler házát nem robbantották fel, mert az amerikaiak megakadályozták, mert ők akkor már ott voltak. Viszont a hidakat úgy tudom, hogy felrobbantották. Na most ez a generális vissza akart jönni Batyandra, hogy édesanyámmal folytatják a kapcsolatot, de nem tudott már visszajönni, mert véget ért a háború.

Tibor pedig este elment a faluba, és találkozott a testvérével, aki partizán volt. Mert megszökött a magyar hadseregből, és először illegalitásban volt egy darabig, utána pedig a felszabadítási fronthoz csatlakozott. Ott is egy darabig ugye ez illegalitásban működött, de később már saját egyenruhájuk is voltak, és már legálisan működtek. És a Tibor esténként találkozott a Gusztávval. Ugye két ellentétes pólusban vettek részt a világháborúban. A Tibor a németek oldalán, a Gusztáv meg a jugoszlávok oldalán. De ez csak a látszat volt. Mert amikor Tibor észrevette, hogy a németek miket művelnek, akkor ellenük fordult, de ezt nem árulta el. És mivel Budapesten is volt ezekkel a generálisokkal, és udvarolt a budapesti lányoknak, és amikor szükség volt rá, soha nem volt meg, mindig udvarolt valahol, ezért elhitték neki Batyándon is, hogy ő most itt a lányoknak udvarol. Pedig közben találkozott a testvérével, és egyeztettek. A Gusztáv mondta neki, például akkor nem úgy volt, mint most internet, meg telefon, meg minden, mondta neki, hogy hamarosan jönnek az oroszok, úgyhogy induljanak. És akkor elmentek. Na, akkor most édesanyámról, jó, és utána majd Gusztiról is mesélek. Tehát úgy ismerkedtek meg, hogy 1941. április 6-án Németország hadüzenet nélkül megtámadta Jugoszláviát. Nagyapám elkezdett aláírásokat gyűjteni, úgy tudom, hogy 165 aláírást gyűjtött össze, vagy még többet, nem tudom. Szóval erről nincsenek adataim, de valaki ezt mintha mondta volna. Hogy a német megszállók adják át a területet, Murántult, a magyaroknak. És akkor nagyapámék összeállítottak egy táviratot, és az aláírásokat elküldték a magyar kormánynak. És 41. április 16-án, Muraszombatban a németek hivatalosan átadták a területet a magyaroknak. Így került apám Batyándra, az ő katonáival. És ő civilben tanár volt, és ott a Batyándi iskolában kapott munkát. Mivel hithű evangélikus volt, ezért az első útja nagyapámhoz vezetett. Mint evangélikus lelkész, ez bemutatkozott, nagyapám még nagyon szerette a magyarokat, mert Sopronban végezte el a líceumot, tehát a soproni főgimnáziumot, és később a teológiai akadémiát is Sopronban végezte. És hát itt nagyon sok híres tanárral megismerkedett, és nagyon szerette a magyar kultúrát. Toldit, az a kedvence volt, Arany János Toldia, Petőfi Sándor. Még Németországban, amikor Lipcsében tanult, Leipzigban tanult egyetemen teológián, ott is megvásárolta a Petőfi Sándornak a német nyelvű versfordítását. Tehát nagyon szerette Petőfit.

Apámat meghívta nem egyszer ebédre, vacsorára, és szüleim egymásba szerettek. Egy év múlva összeházasodtak, és az iskola épületében, a földszinten két lakás volt, a jobb oldali az övöké volt, a bal oldali meg a kántor tanítói. A park vele szemben, a parkban volt a nagyapámnak a lakása a lelkészlakban, amit a nagymamám tervezett. 1923-ban. Hát nem sokáig élveztem, mert 28-ban meghalt. Na most akkor még a másik testvérével, a Gusztávról. Hát ő még megszökött, illetve egyetemista volt, amikor elkezdődött a háború, és őt bízta meg a nagypapám azzal, hogy aláírásokat gyűjtsön, hogy a németek adják át a területet a magyaroknak. Hát jó, mind a kettő ellenség volt. De ahogy én olvastam a Szlovénia történelmét, a németek meg az olaszok sokkal nagyobb vérengzéseket hajtottak végre, mint a magyarok ott Murántúlon. Úgyhogy valahogy azért ez jobban sült el, mint ahogy eredetileg lett volna. De volt a nagybátyámnak egy egyetemista barátja, aki viszont magyar ellenes volt, röplapokat terjesztett, stb. És ezért az én nagybátyámat letartóztatták a magyarok. Mert ugye 19-ben Murántúlt elcsatolták. 41-ben visszacsatolták. És akkor a magyarokat Murántúlon elkezdték az emberektől számon kérni, hogy mit csináltak a két háború között, hogy most ki az ő ellenségük. Tehát számon kérték tőlük. És elkezdtek ott mindenféle szörnyűségeket. Ugye a várnak az udvarán kivégzések voltak. A nagybátyámat viszont letartóztatták, és naponta félholtra verték, hogy mondja el, hogy kik az ő barátai. És nem mondta el. És azt mondták neki, hogy ha elmondja, hogy kik voltak, vagy hogy kik az ő barátai, kik vesznek részt a röplapok terjesztésében, kik végeznek államellenes, most úgy értem, hogy a magyar megszállók ellenes műveleteket, akkor őt szabadon bocsátják. Aki nem bírta a kínzást, azokat mind megölték. Lelőtték a magyarok. A nagybátyámat agyon kínozták, de ő nem mondott semmit, ő viszont életben maradt. Igaz, hogy amikor megszökött Kárpátokból, mert utána aztán besorozták a magyar hadseregbe, ugye ez is törvényellenes volt. Megszállott területekről nem szabad besorozni katonákat a békekötésig. Milyen volt békekötés? Megszállt terület volt. És kényszerítették arra, hogy a magyar hadseregbe ő harcoljon, és a Kárpátokban megszökött a magyar hadseregben. Egy lóval elindult ellenkező irányba. És képzelje el, hogy egy gebével pontosabban, apám mondta, hogy gebével, mert vele találkoztak véletlenül a Kárpátokban. Képzelje el. Micsoda véletlen. Aztán sovány volt, meg a lova is, aztán a apám pedig hadtáparancsnok volt. Mert közben őt is elvitték a frontra, tehát nem sokáig volt Batyándon. Amikor én másfél hónapos voltam, apámnak frontra kellett mennie. Úgyhogy akkor találkoztunk utoljára, mikor én másfél hónapos voltam. És akkor megint 16 éves koromban, vagy 17, nem tudom pontosan mikor. És onnan hazajött, és onnantól kezdve illegalitásban volt. A másik nagybátyám ügynök volt, és mint mondtam, kapcsolatba léptek, hogy mikor, hogyan, pontosan részleteket nem tudom. Bár sokat meséltek, csak nagyon sokat kellene vissza emlékeznem, meg megerőltetni az agyamat, hogy hogy is volt, mint volt. És akkor Batyándon volt, ott bujkált.
a malom épületében, egy föld alatti veremben, és afölé raktak egy nagy szalmakazat. És ott a malomban, ott látták el élelemmel. De megfázott, súlyos beteg lett. Ő is valamikor 50 éves korában meghalt.

Az ő életéről tudnék azért mesélni, hogy hívták, az Laurics professzor. Ő alapította a Ljubljanai Egyetemet, Laurics. Ő operálta meg. Úgy nézett ki, tehát Muraszombatban azt mondták, hogy hát itt már nincs rajta segítség, de azért volt ott egy ápolónő Muraszombatban, aki azt mondta, hogy hát azért meg kéne próbálni Ljubljanát. És akkor ő vitette el, mentő autóval, már félig alig ért, félig holtan, Ljubljanában. És akkor jött haza Amerikából ez a Laurics professzor, aki ott volt néhány évig, ott volt szakmai továbbképzésen, és megvizsgálta. Azt mondta, hogy sajnos, nem tud rajta segíteni. És másnap visszament a kórterembe. Azt mondta, nézze, Luther, maga így is, úgy is meghal. Nem engedné meg, hogy én magát megműtsem, mert úgy döntöttem, hogy megműtöm. Azt mondja, hogy Amerikában én egy ilyen műtétet már végrehajtottam, és az sikerült. 5% esélye van, hogy túléli. És 6 órás műtét volt. 3 bordáját kioperálták helyi érzéstelenítéssel. Tehát nem altatták el. És a fél tüdejét eltávolították. Az egész műtétet filmre vették. Mind a 6 órás műtétet. Nem tudom, hány tévé kamera vette az egészet. És akkor Prágába küldték el a filmet kidolgozásra. Nem tudom, hány kilométer film volt. És a nagybátyám életben maradt. Elment Laurics professzor temetésére. Tehát előbb halt meg ő, mint a nagybátyám. És ott mélyen meghajolt a zőkoporsója előtt. Laurics professzor Tito marsalnak lett a fő orvosa. Egyetemi tanár volt, mint mondtam, Ljubljanai Egyetemet ő alapította, és amikor ez a film elkészült, ő előadást tartott erről, és bemutatta a filmet. Az egyetemisták csodálkoztak, mert ugye akkor még ilyen műtétet nem nagyon lehetett látni, és azt mondták, hogy jó, de még ugye messze az az idő, amikor egy páciens ezt a műtétet túléli. És akkor felgyújtották a villanyt, és a Gusztikámat oda hívták, és azt mondták, hogy ő az.

mert ugye a németek már visszavonultak, de a Radgonai hidat felrobbantották. És Tolbukhin marsallnak meg kellett várnia, míg az mérnökei azt a ponton hidat fel nem építették, hogy az egész gépezettel, mindennel át tudjanak menni, tehát tankokkal, meg gépkocsikkal, meg az embereivel át tudjanak menni. És a nagybátyám azt mondta, hogy hát útba esik Batyán. Mert Muraszombatban volt a stábjuk, a fő hadiszállásuk Bécsben volt, akkor Muraszombatban volt egy ilyen ideiglenes, hát Batyán meg Muraszombattól 5 kilométerre van. Tehát a lelkészlak, majd megtetszik látni, az a parknak a közepén van. Tehát nem úgy van, mint Muraszombatban, hogy egyben vannak építve. És mivel őrséggel körül lehet venni, azt mondta a nagybátyám, hogy ezt ő alkalmasnak tartja arra, hogy itt a Tolbukhin marsall meg az ő emberei közvetlen kísérete megszálljanak. És május 8-áról 9-ére virradó éjszaka ott aludtak. 45, május 8-áról 9-ére virradó éjszaka. Május 8-án érkeztek meg. Nagyapámnak ki kellett mennie, de érdekes, hogy ez a marsall, ez annyira közvetlen ember volt. Én nagyon szeretem az oroszokat, hozzáteszem, mint a szlávokat általában. Tudom, hogy a magyarok nem. Magyarok szlávfóbiásak. De én nagyon szeretem a szlávokat. Sokkal jobban megértem őket, mint a magyarokat. Na, tehát nagypapámnak ki kellett menni, és Tolbukhin marsall elnézést kért a nagypapámtól, hogy az ő biztonsága érdekében náluk ilyen határozat van, hogy ott az ő környezetében, vagy abban az épületben idegen nem lehet. Hát jó, a nagypapám elment a pár lépésnyire oda a megint, ahova a német generálisok elől is ment, és ott felejtette a dupla fedelő 18 karátos arany óráját az éjjeli szekrényén az ilyen hosszú aranylánccal. Hú, de szomorú volt. Nagyon szomorú volt. Egy csomó ékszert, tehát gyűrűt, meg nem tudom mit vásárolt ő Lipcsében, mert egy pályázaton 50 arany koronát nyert, és nagyon takarékosan élt, ösztöndíját, mindent félretett, hogy oda menjen tanulni, és ő ott vásárolta, meg a nagymama is ott vásárolt, szóval pontosan nem tudom, hogy most milyen pénzből, de hát ez mind ebbe benne volt. Másnap elment a Tolbukhin marsall, ott volt az óra, képzelje el, úgyhogy semmi nem igaz abból, hogy ezek mindent ellopnak. Hát lehet, hogy az egyszerű katonák loptak, de azok biztosan, azok raboltak mögül. De hát a Tolbukhinról ezt el kellett mondanom, ez ilyen becsületes ember volt. Amikor megérkeztek délután, nem tudom hányan voltak, akkor a házvezetőnőt megkérték, hogy vágjon le nekik egy pár tyúkot, akkor ott elkészítették, megvacsoráztak, a tyúkot megfőzték, mert ők főzni akarták. És a levét ki akarták önteni. És akkor a házvezető mondta, nem, ebből levest kell főzni. Zöldséget mindjárt hozott a kertből, zöldséget, ez így nagyon finom lesz, persze nem tudott oroszul, de azért valahogy magyarázta nekik, úgyhogy megértették. Hú, de tetszett nekik ez a tyúkleves, meg zöldségleves, meg minden, és megajándékozták őt is egy szép kendővel. Úgyhogy ezt a kendőt ő nagybecsben tartotta, hogy tőlük kapta. Egyébként a Gusztávnak az életét, tehát az én nagybátyámnak az életét ő egyszer megmentette. Amikor a magyar csendőrök keresték, mert a nagybátyám minden este hazajárt onnan a malomból. Amikor sötét lett, akkor úgy bujkálva mindig hazajött a lelkészlakba. És egyszer ott voltak a magyar csendőrök, és a nagypapámat kihallgatták, aztán egy

Batyán dib emberrel jöttek, aki megmutatta nekik, hogy hol van a lelkészlak. És valaki, hát a nagybátyám, megkopogtatta, most nem tudom, az ajtót vagy az ablakot. Őt keresték. 2 hétig körbe volt véve a falu. Magyar csendőrökkel. Őt keresték. És a házvezető ment, és megnézte, és jött vissza, és azt mondta, hogy hát valamilyen kutya volt, pedig a Gusztáv volt, és kilökte az ajtón, és mondta, hogy meneküljön. És később írtak is róla az újságok, hogy, mert ő magyarországi volt, és meg is kapta a jugoszláv állampolgárságot, mert hogy ő megmentette egy jugoszláv partizánnak az életét. Hát így akkor az megmenekült, és az a Batyándi ember meg azt mondja, ja, biztos az én kutyám jött utánam. Tehát ő se a megszállókkal paktált.

A nagyapám csodálatos gyerekkort biztosított számomra. Minden politikai dologtól próbált távol tartani. Abban az időben Jugoszláviában szörnyű pokol volt. Tulajdonképpen az akkori életünk az egy aggódásból állt, hogy mi van édesanyámmal, mert őt kiutasították a háború után Jugoszláviából, mert nem akart elválni a magyar férjétől, pedig ő már régen orosz hadifogságban volt, de nem akart tőle elválni, azt mondták, ha elválik, maradhat, ha nem válik, el kell mennie. És elment. Tehát ő Szombathelyen volt. Apám orosz hadifogságban volt. A dédmama már nem élt, én meg ott maradtam a nagypapámnál, mert édesanyám ide a bizonytalanba jött, azt sem tudta, hova megy. Hát végül is ebbe a házba jött be, oda a verandán, ami nem így nézett ki, le volt rombolva. Hát valami volt belőle, mert itt oroszok laktak. Mindent ők foglaltak el. És mondta, hogy hát neki nincs hova mennie, hát ez az ő háza. És akkor a parancsnok mondta, ja, nás, ez ezt rá, a mi testvérünk jó, és akkor oda a verandára bemehetett, ott aludt, és másnap elment a házvezetőnő, a Batyándi nagypapám házvezetőnőjének a rokonságához, mert ő meg Szombathelyről származott. És akkor ők szereztek neki egy albérletet, ott lakott, és hát én meg ott maradtam, ugye most magamról mesélek Batyándon, és mi állandóan aggódtunk, hogy mi van most édesanyámmal, mi van apámmal. Aztán a harmadik meg a nagypapám, lelkész. A Szlovéniában nem volt lelkész. Murán túl a szlovén területen nem volt evangélikus lelkész. Mindenki vagy elmenekült onnan, vagy meghalt, utánpótlás nem volt. Nagyapám járt a tenger mellékre prédikálni, Abáziába, Ljubljanába, Mariborba, mindenhova ő járt, hogyha az evangélikusoknak Isten tisztelet volt. Ő akkor esperes volt. 47-ben letartóztatták, na erről majd később. Az evangélikus templomokat átadták a katolikusoknak. Volt, ahol raktár volt, raktárt rendeztek be. Szóval nagyon, az evangélikusokat nagyon üldözték, katolikusokat nem. Akkor most hol folytassam, várjunk egy kicsit. Én minden nap, minden áldott nap bementem a templomba imádkozni. Aztán néha megkértem a nagypapámat, hogy jöjjön velem, imádkozzon ő is, mert az ő imája biztosan hatásosabb lesz. Hát úgy látszik, mégiscsak hatásos volt, mert apám, amikor fogságba esett, akkor volt körülbelül 70 kiló, amikor meg fogságba hazajött, meg volt 90 kiló. Azért, mert az oroszok nagyon szerették, mert hegedült, zongorázott, cimbalmozott. Először egy élelmiszerraktárba került, ott annyit evett, amennyit akart. Utána megválasztották kultúrosnak, akkor már egy saját szobát kapott, tehát nem táborban lakott, hanem saját szobája volt, akkor mindenféle színdarabokat rendezett, hangversenyeket, csak éppen haza nem jöhetett. Az ő tiszti szolgáját hazaengedték, sokkal előbb, ezt meg csak nem tudom mikor.

Ehhez hozzájött 1947, amikor nagyapámat letartóztatták. Hodoson volt evangelizáción, és nem tudom most, azért, mert magyarul tartott evangelizációt, vagy mert evangelizációt tartott, nem tudom miért, letartóztatták. Hát ez tulajdonképpen csak ürügy volt. Tehát ő, mint, hogy tudnám jellemezni egy szóval, magyarokat szerető, ízig-vérig vent ember volt. Magyar kultúrát nagyon szerető, ízig-vérig vend volt. Rásütötték, hogy ő magyaron. Szlovéniában ezt úgy mondják, hogy magyaron. Tehát ő nem magyaron volt, hanem magyarofil. Ugye ez egy különbség. Az a magyar kultúrát, magyar embereket, magyar irodalmat, magyar néphagyományokat kedvelő ember. És hát jó, ezeknek az óznásoknak, ezt az ember hiába is próbálta volna megmagyarázni, tehát letartóztatták. 38 napig volt vizsgálati fogságban, egy pincében, Muraszombatban, egy épületben, úgy tudom, Muraszombatban, meg Ljubljanában is volt. A Nézsa Strajnár írt róluk valami megemlékezést. Ő egy szlovéniai történész. Személyesen nem ismerem, csak interneten keresztül, Facebookon keresztül, meg e-mailt váltottunk. Akkor, tehát nagypapám letartóztatásban volt. Akkor egyedül maradtam a házvezetőnővel. Ja, meg hát a cselédlányok ott voltak, meg a kocsi is, mert akkor a lelkészeknek volt még, ez volt a szokás, hogy több cselédjük volt. Nálunk is voltak ilyenek. A házvezetőnővel gyakorlatilag ketten voltunk. Akkor a börtönben nem kaptak semmilyen ellátást. A nagybátyám, a Gusztáv, aki a felszabadítási frontnak volt a katonája, ő a murántúli milíciának volt a parancsnoka. Tehát a háború után a murántúli milíciának lett a parancsnoka. És minden nap egy hivatali gépkocsival, meg óznásokkal jött Batyándra, a házvezetőnő összekészítette a nagypapának a rántott húst, meg mindent, amit vitt magával, és hát engem elvittek kocsikázni, ahogy hívják, a Tolbukin is elvitt kocsikázni, amikor május 9-én jött búcsúzni, akkor a győzelem, ja, azt elfelejtettem mondani, hogy nálunk vette át a Stalinnak a táviratát, hogy a németek kapituláltak, minden hadműveletet azonnali hatállyal be kell szüntetni, mert vége a háborúnak. Ezt a mi házunkba vette át, tehát a lelket nem a miénk, lelkészlakba vette át. És akkor ennek örömére ugye ment búcsúzni, mert tovább mentek, és akkor vitt el engem kocsikázni, és akkor kaptam tőle egy Szonya babát, ami sokáig hát őre emlékeztetett.

Kedves hallgatóink! A Lutár család történetének izgalmas fejezetei ezzel nem értek véget. De most már ideje lesz, hogy jobban megismerjük a család titkainak örökösét és hírmondóját, Gót Zsuzsannát. Őt augusztusban ismerhetik meg majd adásunk folytatásaként. Addig is köszönöm megtisztelő figyelmüket, magam és szerzőtársam dr. Lendvai Kepe Zoltán, valamint technikus munkatársam Lebár Teodor nevében is köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet. A tulipános ládát és benne Kepéné Bihar Máriát hallották. Isten és az ember minket soha el ne hagyjon.

Muravidéki Magyar Rádió. Ultra rövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.

ez a csend ide bent. Csak a saját világodban ne légy idegen. Isten se tudja, hol a fent, hol a lent. Olyan jó ez a csend ide bent.

másnapra tuti nem leszek itt se ébredésre. Senki nem tudom megfogni kb. De megmentelek, nem leszel a sok zsiványé. Figyelj baba, most jön a legjobb finálé. Megcsukolak, te leszel a csók.